helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antritól lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

ragadó falak, egy perc és a hajtó ránk rongál.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Tegnap

valahol alszik már egy apró

0: kedvencei és a tegnap slágerei egy helyen. Ez a Rádió Antrit.
1: Olyan ő, hogy megáll a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Az egészséges emberi szervezetet is megviseli a tartós extrém hőség. Olvadnak a sínek, a vasutat sem kíméli a forróság. Egyelőre nem várható enyhülés. Köszöntöm a hallgatókat, Germán Márton vagyok. A tartós extrém hőség még az egészséges emberi szervezetet is megviseli, erre hívják fel a figyelmet a szakemberek. Pintér Ferenc meteógyógyász azt mondja, ilyenkor fennáll a hőgota veszélye, ami a legsúlyosabb hőségegyensúlyi zavar. Kiemelte, fontos a kellő mennyiségű vízfogyasztás, de oda kell figyelni a só és ásványi anyagok pótlására is. A kormány.hu tájékoztatása szerint a Nemzeti Vízművek ZRT üzemeltetési területén 110 helyen van érvényben vízellátási korlátozás. A nagy hőség a vasutat sem kíméli, a MÁV szombat déltől 13 vasútvonalon sebességkorlátozást vezetett be, emiatt az érintett járatokon legalább 5-15 perces késésekre kell számítani. A sínek hőmérséklete az elmúlt napokban helyenként az 56 fokot is elérte, ezért a lassításra a biztonság érdekében van szükség. Ha vonattal indulnak útnak, érdemes indulás előtt ellenőrizni a menetrendet. A magyarok közül már minden hatodik dolgozó ismer valakit, aki a mesterséges intelligencia miatt veszítette el az állását, derül ki egy friss felmérésből. A kutatás szerint a férfiak egyelőre jóval magabiztosabban használják az AI eszközöket, és több időt is spórolnak velük, mint a nők. A szakértők szerint a mesterséges intelligencia használata egyre inkább versenyelőnyt jelent a munkaerőpiacon, ezért egyre fontosabb, hogy minél többen megtanulják jól használni ezeket az eszközöket. Budapesten készült az év fagylaltja. Aranyérmes és a Vándorkupa idei győztese a Mikrokozmosz kézműves fagyizó Szolea Fantázia nevű gyümölcsös édessége lett. Molnár Anna Mária cukrász dicsőségére. A mentes kategóriában a Balatongyöröki Promenád cukrászdából Vadóc Jenő kreációja, a Bergamot kertje lett a győztes. Idén egy új ehető erdő nevű kategóriát is meghirdettek. A nyertes a vadbogyós törökméz ízű fagyi lett, amelyet szintén a Mikrokozmosz fagyizó nagydíjas cukrásza készített. Idén 5 kategóriában 72 fagylaltot neveztek. Már egyetlen bérlet sem kapható az idei jubileumi EFOT-ra. Az 50. fesztivál iránt akkora az érdeklődés, hogy minden bérlet elfogyott. A Velencei tónál olyan előadók lépnek színpadra, mint Azaria, Bája Lex és a Slep, Halott pénz, Judló, Follow the Flow, Valmar és Tédeni. A nyitónapon pedig egy különleges jubileumi show is várja majd a közönséget Presser Gáborral, Lovasi Andrással, Kis Tibivel és Korda Györggyel. Úgy tűnik, idén is teltházas fesztiválra készülhetnek a szervezők.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Kedden a gomoly felhőképződés mellett sok napsütés várható, helyenként előfordulhat záporzivatar. Az északi szelet főként a Nyugat-Dunántúlon kísérhetik élénk, néhol erős lökések. Zivatar környezetében viharos széllökés is lehet. Délután 35-42 fok lesz. Szerdán még mindig sok napsütés várható, de már többfelé alakulnak ki záporok, zivatarok. Reggel 17-25, napközben 32-38 fok várható.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
1: Rádió Antrit FM 101.
4: Kellemes kedreggelt, június 30-án 6 óra múlt 3 perccel megkezdődik. Hát ez a nap is, köszöntjük a névnaposokat és a szülinaposokat, felcsapjuk a kalendáriumot, valamint horoszkópunk is lesz, de előbb még körülnézzük a világban, mi is zajlik benne, mert zajlik benne sok minden. Mindjárt kezdünk, Fekete Dávid vagyok, ez az Antrit reggel, tartson velünk.
0: Ez az Antrit reggel.
1: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
0: Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: kellemes kedreggelt, ez az Antrit reggel, 6 óra múlt 11 perccel, június 30-án. Kezdjük meg a reggelünket a kávé mellé. Időjárás előrejelzés dukál, a kávéval csak óvatosan, mert a hőségben nem szabad olyan sokat inni azért, és hőség az bizony lesz továbbra, is piros figyelmeztetés van emiatt, és hát 40 fok nagyjából, ezt lehet elmondani. Ugyanúgy, mint az elmúlt héten, ugyanúgy, hogy tegnap, most is kánikula van, 40 fok, nem lesz ma még egyszerű, de ha minden igaz, akkor holnap érkezik egy kis felfrissülés, vagy inkább csütörtökre, a 28 fok, tehát egy 10-est ugrunk vagy lefelé, ami azért egyrészt durva ugrás, másrészt viszont szerintem jót tesz majd, amint hogy kicsit fellélegzünk, úgy értem. Aztán a pollen jelentés szerint továbbra is a gombákra kell odafigyelni, mert hogy azok spóraszáma magas, nagyon magas tartományban alakul, és ahogy azt eddig is elmondtuk, az orvos meteorológiai helyzetet továbbra is a hőség határozza meg. Az elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezeti terheli meg a meleg, keringési panaszok, vérnyomás ingadozás, szív problémák, rosszul lét, légzési problémák és migréne egyaránt jelentkezhet, nő az infarktus és a stroke esélye, könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk, vigyázzon magára, meg egymásra is vigyázzunk. Jó, így tehát akkor a mai nap lengenyári öltözet, napszemüveggel a divat tippünk, és akkor kezdjünk bele, egy kicsit sportolunk ma reggel, már ilyen kánikula van. Megked, akkor hát nemrég lett vége a Hollandia-Marokkó VB mérkőzésnek, és 11-esekkel a marokkóiak jutottak tovább, úgyhogy Hollandiának befellegzett itt a VB-n, de nem ez volt a legnagyobb meglepetés, ez is meglepetés talán, de a legnagyobb meglepetés az az este lezajlott Németország-Paraguay találkozó volt, ahol a németek, hát nem sikerült, németeknek nem sikerült a rendes játékidőben eldönteni a találkozót, 1-1-en lett vége, és 11-esekkel Paraguay kiejtette Németországot. Azért az elég nagy meglepetés. Úgyhogy a németeknek is ennyi volt ez a VB. Hát majd meglátjuk, hogy hogyan tovább. Aztán még este volt, kicsit korábban a Brazília-Japán, itt a brazilok az utolsó pillanatokban nyerték meg a találkozót, 2-1. Ma este 7 órától lesz Elefántcsontpart Norvégia, 11 órától Franciaország, Svédország, úgyhogy ezt lehet majd nézni este. És akkor nagyon gyorsan sportoljunk tovább, mert hogy Görbe Dávid Európa-bajnok lett. A hétvégén Romániában az ifjúsági EB-n versenyeztek a szexedi kajakosok, melynek részleteiről Inger Nikoletta, a szexedi kajakkenu ese edzője számol most be nekünk.
1: Az elmúlt hétvégén került megrendezésre Romániában, Pitestiben a Maraton Európa Bajnokság kajakkenu sportágban, és ezen a versenyen 2 szexádi sportoló tudott rajthoz állni, ők gyönyörűen kivívták itthon a kijutást, ugye erre kvalifikációs verseny van, amely Győrben került megrendezésre. Jámbor Lotti versenyzett csütörtökön és pénteken, ő K1 női ifjúsági rövidkörös, vagyis 3,5 kilométeren, illetve a klasszikus hosszú távon 18 kilométeren állt rajthoz. A rövidkörön negyedik lett, és a hosszú távon pedig 5. helyezett lett. Érmet remélt, hiszen Európa bajnokként utazott erre a versenyre. Megyünk tovább az ő esetében, és abszolút a VB válogatóra fókuszálunk, ott próbálunk majd nagyon jó formát hozni. Görbe Dávid pedig az ifjúságiak férfi mezőnyében, K2-ben, vagyis kajakpárosban állt rajthoz az UTE versenyzőjével, Tóth Domonkossal. Abszolút dominálták a mezőnyt, fantasztikusan versenyeztek. Dávid azt gondolom, hogy mindent megtett azért, hogy ez az érem a nyakába kerüljön, hiszen rendkívül tudatosan készül, mindent belead, domináltak végig a verseny során. Profi volt a kiszállásuk, beszállásuk a futószakaszok tekintetében, nagyon nehéz volt egyébként a verseny, majdhogy nem dupla akkora futószakasz volt, mint általánosságokban szokott lenni ezeken a maratoni versenyeken, mindez 40 fokba és egy műfüves szakaszon kellett, ami gyakorlatilag égette a lábukat. Nagyon-nagyon nehéz körülmények voltak a hőség miatt, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy ő nagyon-nagyon maximumot nyújtott, és egy gyönyörű aranyérem került a nyakába.
0: Gratulálunk innen is a szexedi kajakosoknak, és köszönjük innen Inger Nikolettának, hogy beszámolt az eseményről. Nagyjából ennyi fért bele, így is túlcsúsztunk az időnkön, úgyhogy zenélünk, és aztán megkezdjük ünneplésünket a névnaposokkal, úgyhogy tartson velünk.
2: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 23 perccel járunk már 6 óra után, ez az Antrit reggel és boldogságos névnapot ma ismételtem Pálnak. Így van, mert hogy ma is Pál napja van, ahogyan volt 26-án, meg tegnap is, úgy ma is, nem tudom, hogy miért van ennyi Pál, de ennyi Pál van, úgyhogy sok-sok boldogságot. Ugye a Pál, ahogy tegnap is elmondtam, a latin Paulus névből származik, jelentése kicsi, kis termetű férfi. Mellette ünnevelhet még Emília bács és Ditta szintén, ugye sok-sok boldogságot nekik, zenélünk ajándékgyanát, aztán pedig folytatjuk az ünneplésünket a szülinaposokkal, úgyhogy ne menj sehova.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: Jó reggelt, 6.30-kor ez az Antrics reggel, és lássuk, kik a mai nap, tehát június 30-a szülöttei. Például Robert Ballard, amerikai tengerész parancsnok, óceanográfus, felfedező, ő találta meg a Titanic roncsait. Nem kis dolog. Aztán Felka Janikó, magyar manöken, modell, fotomodell, jelmeztervező, ma ünnepelhet Hartman Teréz magyar színésznővel, Mike Tyson, amerikai ökölhívóval, hát szerintem ismerjük Mike Tyson, mármint hogy így, hogy mire volt képes, illetve Michael Phelps, 23-szoros olimpiai bajnok, amerikai úszó, minden idők legsikeresebb olimpikonja ünnepelhet még ma. Úgyhogy sok-sok boldogságot nekik, és mindenkinek, akinek oka van az örömre, zenélünk ajándékgyaránt, aztán felcsapjuk a kalendáriumot, úgyhogy maradjon velünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Bali! Hozd már a földnedves betont!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon! Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
1: Ennyi volt a reklám. Ez az Antrics reggel. Kezdje a napot igazi zenével.

0: Jó reggelt, 6.40-kor, június 30-án, ez az Antrit reggel, és akkor csapjuk fel a kalendáriumot, ahogy ígértem. 1722-ben e napon a Magyarország gyűlés elfogadta a pragmatika szankció törvényeit, azaz a Habsburgház nőági örökösödési jogát. 1841-ben áthaladt az első Londonból Bristolba tartó szerelvény a Box alagúton, ami építésekor a leghosszabb vasúti alagút volt. 1894-ben megnyitották az azóta London egyik jelképévé vált Tower Hidat. 1905-ben Albert Einstein publikálja a mozgó testek elektrodinamikájáról című dolgozatát, melyben bevezeti a speciális relativitás elméletet. Erről azt hiszem, hogy hallottunk már mind. 1959-ben a Kossuth Rádió népszerű sorozata a Szabó család első adása zajlott, amiből összesen egyébként 2500 rész készült. Nagyon durva. 2014-ben ugrunk, amikor megszűnt az első magyar közösségi weboldal, az iViv. Hát talán ez is még azért megvan, emlékszünk még az iVivre, ugye ez kicsit olyan hát elitista volt, mert hogy csak én meghívókkal lehetett bekerülni, nekem nem is volt, mert engem senki nem hívott meg. Na nem ez a lényeg, horoszkóppal folytatjuk, de előbb még zenélünk, maradjon velünk.
1: Rádió Antrit.

0: Ez az Antrics reggel, 10 perc múlva 7 óra lesz, hogyha csapjunk bele a horoszkóp első felébe. A rák új megoldásokat keres, és ezzel összefüggésben új feladatokat kellhet végrehajtania, ez pedig nagy erőfeszítésébe kerülhet, különösen, ha már nagyon beleragadt a megszokott kerékvágásba, ám ha egyszer sikerül kizökkennie, akkor bármire képes lehet. Az oroszlánnak a mai nap színe a halvány zöld, ha van önnek ilyen színű ruhája, akkor azt vegye fel, és ilyen környezetet keressen. A csend ma vonzóbb önnek, mint a zagyos helyek, a magasabb tájak inkább, mint a völgyek. Szeretne messze látni, avagy mélyebben magában. A szűz képtelen a kompromisszumokra, nem alkuszik semmiben, amit eltervezett, abból nem enged. Még akkor sem, ha maga is látja már, hogy nem a helyes utat választotta. Jó, induljon el dirrel-durral, de azért közben még korrigálhat, ha már senki sem látja. Megbékélésre, megállapodásra szólítják fel a mérleget a csillagai. Ha eddig morgolódott, elégedetlenkedett is a partnerével, ma végre meglátja a jó oldalát is, és azt is, hogy hogyan forrasztható össze az, ami eltörni látszott. A békekötésből nem várt haszna is származhat, túl az anyagi előnyökön. A Skorpió új terveit a tőle megszokott és ismert módon alaposan, jól átgondolva próbálja véghez vinni. Jól teszi, mint ahogy azt is, hogy a tervekhez megfelelő mennyiségben lesz, tesz félre pénzt is. Hiszen amit akar, az nem két fillér, de ne essen a ló túlsó oldalára, és ne legyen zsugori sem. A nyilas ragyogó kedvében van, és ez a ragyogás az arcára, a tetteire, a szavaira is rányomja a bélyegét. A társaság kedvence és középpontja lehet ma. Sikereihez a sminkje és a ruházata is hozzájárulhat, úgyhogy öltözzön ma gondosabban. Na, milyen is praktikus a mai horoszkópunk, a Bakkal folytatjuk, de előbb meghallgatunk egy dalt, maradjon velünk.
1: Antrit reggel, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: 4 perc múlva lesz 7 óra június 30-án kedden, ez az Antrit reggel, és akkor folytassuk gyorsan a horoszkópunkat. Igen, ott hagytuk abba, hogy a nyilas öltözzön gondosabban. A hangulatok, az illatok és a színek ma különleges hatással lehetnek a bakra, ezért csak akkor vegyen fel piros ruhát, ha fokozni akarja az aktivitását, vagy el akar csábítani valakit. Ellenkező esetben csak ellenségeket szerezhet a kihívó színnel, a túlerős illatokkal is érdemes csínyán bánnia. A jövőteremtés most a vízöntőnek megy a legjobban, annál is inkább, mivel mindig egy lépéssel előbbre tart valósággal, a jövőben él, mint egy science fiction hős. Most is így van, a társaság is ezt várja öntől, akikkel csak ma beszélget, végül mind valahogy a terveit kezdi ecsetelni, és ön ebben segíthet nekik. A szemébe ömlő napfény mennyiség egyre nyugtalanabbá teszi a halakat. Már menne, utazna, világá vágyik, ám ez még csak a csendes tervezgetés ideje. Egyelőre csak tervezzen és szervezzen. Nagyon alaposnak kell lennie, annál inkább minél nagyobb családot kell magával cipelnie. Mozgalmasan indult ez a hét, és a mai nap a számvetési Jakosnak. Jól is teszi, ha végig gondolva a múltat, a jövő irányzatait keresi. A terveket nem árt papírra is vetni, persze teret hagyva a spontaneitásnak is. A Bika ma nem az eszével, hanem a szívével gondolkodik. Ez kissé paradoxonnak tűnik ugyan, de ez a nap már csak ilyen. Keressen valami elfoglaltságot, amit a természetben végezhet. Ma csak ez üdíti fel, szívja magát teli nappal, természetes fényekkel és illatokkal. Az ikrek körül észrevétlenül egyre színesebb lett a világ. Ezt annak is köszönheti, hogy vibráló, gondtalan egyéniségével sokakat magához vonz, és annak is, hogy mindig partner tud lenni minden beszélgetésben. A mai napon is ön lehet a társaság lelke, úgyhogy jól is teszi, ha összehív magához egy baráti csapatot vagy a családot. Hát így készüljön akkor mára, ma ilyen praktikus horoszkópunk volt. Színek, ruhák, illatok, ilyesmik. Hát óránk végéhez értünk, ami azt jelenti, hogy érkezik Vali és a napi ötös tagjai. Ma arról érdeklődünk, hogy szoktak-e strandolni, úszodába járni, vagy szaunázni. Ma ilyen hármas kérdésünk van, úgyhogy ezzel folytatjuk majd a hírek után. Tartson velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugo-lab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab. Legyen tisztában a vérképével.
4: Mind a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
6: Segítik az ukrajnai háború sérültjeit. A szúnyoggyérítés elhagyását kérik a V4 fesztiváltól. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Budapesten kapnak művégtagokat az ukrajnai háború sérültjei. Egy szaudi humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. Az első méretpontos művégtagok átadására szerdán került sor Szaúd-Arábia magyarországi nagykövetének jelenlétében, közölte az esemény szervező kommunikációs ügynökség. Kitértek arra, hogy az ukrajnai háború miatt sokaknak hosszú ideje nehezen vagy egyáltalán nem elérhető a megfelelő rehabilitációs és művégtagellátás. Erre igyekszik megoldást találni a Szaúd-Arábiai Királyság hivatalos humanitárius segélyszervezete. A Semmelweis Egyetem rektora Merkeli Béla szerint nincs félnivalója az intézménynek a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda vagyonvisszaszerzési hivatala által tartott razzia után. A rendőrök szerdán jelentek meg az Üllői úti központi tömbben egy folyamatban lévő büntető eljárás miatt. A rehabilitációs klinikán tartott átadón azt mondta, a vizsgálat egy klinikai kutatásokhoz kapcsolódó gyógyszerfelhasználás kérdését érinti a belgyógyászati és hematológiai klinikán, és nincs köze az egyetem működéséhez vagy fejlesztéseihez. Az intézmény közölte, hogy teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, de egyelőre nincs hivatalos információ gyanúsítottakról, vagy az eljárás pontos tárgyáról. A szúnyoggyérítés elhagyását kéri a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület a V4 Fesztiváltól. Azt szeretnék, hogy az idei rendezvényen ne alkalmazzanak deltametrin hatóanyagú kémiai szúnyoggyérítést. Az egyesület szerint az aszályos időjárás miatt a térségben jelenleg nincs jelentős szúnyogártalom, ezért az írtás nem indokolt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kémiai kezelés nem szelektív, így a hasznos rovarokat is elpusztítja. A fesztivál részben Natura 2000-es területet érint, ezért különösen fontos a természeti értékek védelme. A szervezet szerint a szer elsodródása a dunamenti vizes élőhelyeket is veszélyeztetheti, mivel a deltametrén a vízi élővilágra is káros. A V4 fesztivált július 1-e és 4-e között rendezik meg Nagymaroson. Emléktáblát és emléklapot állítanak Scherrer Péter tiszteletére a budapesti Margit szigeten egy olyan platánfánál, amelyhez az idén májusban elhunyt színművészt szoros személyes kötelék fűzte, írja a Blick. A színművészre elementáris hatást tett a két egymás mellett álló, szinte egybefonódó platánfa, amikor először meglátta. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított egy kutatóexpedíció, írja a 24.hu. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részén Brazília partjaitól nem messze fedezték fel. Mindet az óceán középső vízrétegében találták meg, amely a világ legnagyobb és leggazdagabb ökoszisztémája. A kutatócsoport mintákat is gyűjtött, amelyek genetikai elemzése lehetővé tette az ismeretlen fajok gyors leírását.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel, június 30-án, 7 óra múlt már. Fekete Dávid vagyok, és itt van már velünk a Vali. Jó reggelt!
7: Jó reggelt, szia Dávid!
0: Hamarosan pedig megkezdjük mai napi ötösünket. Tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 embert kérdezünk 5 napon át 5 témában. Ma arról érdeklődünk, hogy szoktak-e strandolni, úszodába járni, avagy szaunázni, ha már itt van az ideje, már mindegy, nem a szaunának, hanem a másik kettőnek, úgyhogy ezzel kezdünk majd nem sokára.
2: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: tonight.
1: Ez az Antrics reggel, 7 óra múlt 12 perccel, június 30-án egy kedden, úgyhogy megkezdhetjük mai napi ötösünket, tudja azt a műsorelemünket, amiben 5 ember 5 napon át 5 témával fejti ki a véleményét. Ma azt kérdezzük, hogy szoktak-e strandolni, uszodába járni, vagy pedig lenn szaunázni?
2: Hát most ebben az időjárásban egyikre se vágyom én magam részé.
1: Strand.
2: Hát, de már ott is van, meleg van. Ott figyelj, most az van így egy-két nap, három napja, hogy az árnyékban is meleg. Tehát ez amikor mindenhogyan így éget szerintem a hőség. Mm. És ahhoz nem kell kimenni a napsütésbe, hanem az árnyékban is éget. A levegő forró.
1: Hát reméljük, hogy elmúlik.
2: De szaunázni, van, aki szeret szaunázni, még a legnagyobb hőségben is, én tudom. Igen.
1: Hát figyelj, egyébként most nem lehet olyan hatalmas különbség.
2: Szerintem sokan szaunáznak. Igen.
1: Na hát kezdjük is akkor meg Gáborra.
2: Gábor pozitív személyiségnek gondolja magát, mindig a dolgok jó oldalát próbálja megnézni.
1: Na hallgassuk.
3: A szauna az a legritkább. És ez egyébként sajnálatos is, nagyon keveset szaunázok, pedig tudom, hogy nagyon jó dolog, az a legritkább. Az úszoda az meg inkább ilyen kényszer, tehát hogy valami mozgás legyen mondjuk télen, és akkor ha nagyon erőltetik, akkor rávesznek. A strandolást azt nagyon bírom, tehát legyen az egy medencézés, legyen az nyílt strand, szabad strand, és ez alatt akár egy Domborit, Balatont, külföldi tengerparti részt, a strand az nagyon ott van nálam, igen.
1: Na.
2: Ez így.
1: A szauna egészséges, azt
2: mondják. Egyébként.
1: Télen is, nyáron is, jó, nyilván nem 600 fokban, még most nem is pont az a kérdés, hogy most akarnak-e szaunázni, hanem hogy egyébként szoktak-e szaunázni.
2: Életemben egyszer próbáltam ki a szaunát, de ez a, mert van többfajta szauna, és azt hiszem, hogy ez a az úgymond ilyen szárazabb szauna, tehát hogy ez nem az a nedves, hogy van ez a, nem tudom a típusaid, hát 5 percig bírtam talán, de még addig is, és így menekültem ki, pedig egy november volt, vagy nem is tudom, milyen évszak, vagy milyen hónap volt, nem az én.
1: Én azt hiszem, hogy kétszer voltam benne szaunában életem folyamán, de sokkal jobb volt utána a merülőmedence, mint maga a szauna élmény. Pedig állítólag nagyon-nagyon jót tesz,
2: hát, az anyagcserének,
1: méregtelenít, mit tudom én, jó az ereknek.
2: Igen, azt mondják.
1: Azt mondják, hogy az egészséges. A strand meg strand, most itt van a szezonja, ugye, még akár az Erkére is a gumimerencéket.
2: Vagy a lavort.
1: Vagy a lavrot.
2: A lavrot. Mondjuk én jobban szeretem ezt az ilyen szabad strandokat, mint az, hogy most befizetek is, közben megyek a strandra. Az egy picit mesterségesebb.
1: Ott is meleg van, azt mondod.
2: Ott is.
1: Mindenhol meleg van. De hát a nyár az ilyen. Én már most beletörődtem.
2: Most már megyünk ki belőle, most már így elfogadod.
1: Elértem ahhoz a ponthoz.
2: Na, hogy ez van.
1: Pont, mit lehet tenni, idegeskedni, minek. Na de hallgassuk inkább gyorsan Anitát.
2: Anita cserfes belevaló hölgy, akinek sokszor határozott véleménye van mindenről.
4: Strandolni szoktam, szaunázni télen imádok, viszont az uszodát azt nem. Tehát azt annyira csak lehet elkerülöm. Nem szeretek úszni, nem vagyok egy világbajnok úszó. Az uszodát azt nem. De az összes többi az.
1: Az uszoda az nem.
2: Igen, mert ugye a strandolat azért, te ott is tudsz úszkálni, ha van egy nagyobb medence, meg úszómedence. Jó, de az uszoda meg tök már fedett uszodott, meg az meg, hát aki ilyen sportolni, tehát kimondottan sportolok, mozgok, és akkor be a vízbe, és akkor így a hosszokat így ússzák.
1: Igen. Hatalmas úszó karrierem volt.
2: Igen?
1: Igen.
2: Na.
1: Egyszer voltam.
2: Nem tényleg?
1: Nem is olyan rég. Idén, tavaly.
2: Ja, tényleg. Megvetted a felszerelést.
1: Igen, megvettem a felszerelést jó pénzért.
2: Igen.
1: Egyszer voltam.
2: És azóta se használtad a jó kis felszerelésedet.
1: Nem, bizony. No, köszönjük Gábornak és Anitának, hárman vannak, még folytatjuk, de előbb zenélünk, maradjon velünk.
5: Ez az Antrics reggel. Rádió

0: Ez az Antrit reggel 7.25-kor, június 30-án kedden, és akkor folytassuk gyorsan a mai napi ötösünket. Ugye azt kérdezzük tőlük, hogy szoktak-e strandolni, úszodába járni, vagy pedig szaunázni. Folytassuk Frankivel.
1: Franki szeret sportolni barátaival, kerékpároznak, padeleznek, teremfocizni is járnak, de a vizes sportokat is szereti, úszni és kajakozni is szokott.
0: Hoppá, na hát akkor hallgassuk, de akkor most lelőttük a poét, nem?
1: Igen.
2: Hát ez elég érdekes, bár a nyár az én évszakom, de strandon nagyon ritkán járok. Ami nekem tökéletes, hogyha kimegyek az üdülök a Domboriba, ugye beállok a kapun belülre, csak a barátaimhoz járok át, illetve ők hozzám. Sütünk, főzünk, fröccsözgetünk, merencézünk. Strandon nem feltétlen járok ki, csak olyankor, hogyha a kislányom szeretne kimenni a játszótérre. A holtákban javarészt én csak kajakozom. A szauna, illetve a dézsázás, az nekem ilyenkor nem játszik, ez a időszak, a hidegebb időszaknak a velejárója.
0: Na,
1: hát akkor
0: igazából lelőttük a poént.
1: De igen, mert hogy hát úszni nem, akkor nem. Hát azt itt, vagy itt ugye azt olvasom, hogy úszni szokott, mondjuk azt most így nem...
0: Azt nem emelte ki.
1: Nem emelte ki, de...
0: A strandot emelte ki, hogy hát fürdeni annyira nem, inkább csak kajakozni.
1: Na,
0: hát köszönjük Frankinek, ketten vannak, még folytatjuk majd a dalok után.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: fél perc múlva lesz fél nyolc, június 30-án kedden, ez az Antrics reggel. Elérkeztünk mai napi ötösünk utolsó etapjához, hárman már megosztották velünk, hogy szoktak-e strandolni, úszodába járni, avagy szaunázni, és akkor folytassuk gyorsan Borival.
1: Bori nagyon szeret könyvet olvasni, talán ezért is lett magyar tanár, hogy megoszthassa a diákokkal ezeket az olvasmányokat.
0: Na, hallgassuk.
2: Strandolni szoktunk így nyáron a gyerekkel. Én annyira nem kedvelem a zárt úszodai részeket, leginkább a szabad vizeket, az élő vizeket szeretem. Így amikor nyaralni megyünk, akkor is olyan vízpartra, ami élő. A szaunát is kedvelem, néha szoktam is menni, de sajnos az időm az nem igazán engedi azt sem, hogy így téli időszakban vagy őszi időszakban jobban kihasználjam ezt a lehetőséget.
1: Na hát is hasonlóképpen vagyok, ahogy Bori mondta, hogy a szabad vizek az úgy valahogy, nem tudom, úgy természetesebbek, mert mivel azok is, de hogy egyébként kisgyerekkel talán, amíg ilyen nagyon picik, azért jobb lehet mondjuk egy strand, ahol azért jobban szem előtt van, neki megfelelő mélységű a víz, mint hát mondjuk egy gyerekmedence, igen, mint mondjuk a szabad strandoknál. Hát de mondjuk azok veszélyesek is, igen, sajnos azért lehet a hírekben is hallani, főleg az ebben a nagy forróságban. Ez, hogy gyorsan hűtjük le magunkat, igen, mert melegünk van.
0: Aztán rotty.
1: Igen.
0: De hát egyébként is, hát most vannak halak, meg hínár, meg iszap, hát meg mit
1: igen,
0: tudom én.
1: Igen. Én sokáig azért nem szedtem domborít, aztán valahogy feltisztult a víze egyébként, mert most ugye az alját megcsinálták, így kikotorták, és most már nem olyan mocsaras, meg mohás az
0: de
1: alja.
0: De már nem olyan természetes.
1: Igen.
0: Hát nem?
1: Hát a Balaton is. Hozzá lett Balaton nyilván. Is.
0: Jó, a Balaton alapból meg lett csinálva.
1: Igen.
0: Nem ilyen volt az sem.
1: Hát jó van.
0: Na hát ez van, köszönjük a Borinak végül, de nem utolsó sorban Ákossal folytatjuk.
1: Ákosnak szüksége lenne egy órára, hogy be tudja osztani az idejét, abban ugyanis nem olyan jó.
3: Szeretem, mert nekem meleg van benne. Úszodában régen jártam, csak nem járok már. Strandra meg, hát nagy ritkán, de az is inkább olyan strand, ami kültéri, vagy na, tehát egy természetes vízi.
1: Szabadtéri strandok, igen.
0: Na hát köszönjük a napjutást, akinek a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és útinfóval folytatjuk, úgyhogy füleje, hogyha utazni készül.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
5: Csúcs technológia spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit Egészségcentrumban. Mert nekünk fontos az ön egészsége.
7: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu. Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74 444 555-ös telefonszámon. Pizza ma. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Ennyi volt a reklám.
8: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőmű építés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
4: Rádió Antrit közlekedés.
0: És már itt is vagyunk az útinfokkal, vali mi a pálya?
1: Az M6-os autópályán Bálta-szék után továbbra is aszfaltoznak a 177-es és 178-es kilométer között. A forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik át, ahol irányonként egyes sáv járható. A 63-as főúton a 15-ös kilométerig kaszálnak, ezért mindkét irányban útszükületre kell számítani. Illetve burkolatot tisztítanak a 6-os főúton a 140-es kilométerig, kilométernél itt is mindkét irányban útszükület várja az arra haladókat.
0: Köszi Vali, hogy a térképre pillantok, akkor azt látom, hogy a központban van egy kis dugó, illetve a buszpályaudvar környékén kell lassabb haladásra készülni, ezen túl viszont szabad a pálya, ugyanakkor vezessen körültekintére óvatosan a szabályokat betartva, és hogyha lát bármi rendkívülit, akkor csörögjön a 74 444 444-en, segítsen, hogy segíthessünk, jó utat kívánunk!

0: Ez az Antrit reggel 3-4-8-kor június 30-án egy kedden, ez az az időpont, amikor Vali sziporkázhat.
1: Igen, hát tombol a hőség továbbra is. Kedden, úgyhogy nincs olyan nap alatt az elmúlt napokhoz képest. 39 fok, lehet, hogy több is lesz, de egyelőre ide ezt jósolják. Magas UV-sugárzás, felhő nem lesz az égen, csapadék nem várható, hőzivatar lesz. Ennek utána fogok nézni, mert fogalmam sincs, hogy mit jelent. Úgyhogy még tartsunk ki, holnap elvileg egy picit már csökken, mondjuk 38-34, de úgy igazán, ahogy mondta is Dávid, reggel csütörtökre fog igazán visszahűlni az idő, hát már az éjszakák is eléggé elviselhetetlenek, úgyhogy kitartás mindenkinek, még azért ezt az egy másfél napot még azért bírjuk ki, talán holnap este megérkeznek így a viharok, de...
0: Hát
1: de...
0: és a viharokkal is az lesz, ha nem mindegy, hogy milyen viharok érkeznek.
1: Hát igen, és akkor azt én úgy utálom, amikor tudom, hogy jön a lehűlés, de nem tudsz ablakot nyitni, mert hatalmas a szél, és szellőztetnél, mert érzed, hogy lehűlt a levegő, de nem tudsz.
0: Hát az akkor, a dolog,
1: és
0: hogy
1: akkor,
0: nem tudsz.
1: És akkor esik az első, és akkor párás lesz a levegő. Na, úgyhogy,
0: és akkor az a 34 fok az rögtön 50.
1: Igen. Úgyhogy sok türelmet mindenkinek, szerintem most erre van a legnagyobb szükség.
0: Igen, a tegnap átbeszéltük. Én el is jutottam erre a...
1: Te abszolút megbékéltél.
0: Teljes nihil.
1: De akkor így tekintesz előre az egész nyára, nem?
0: Az egész életre.
1: De biztos jön még azért ezen a nyáron hasonló, vagy hát várható. Ne legyen úgy, de várható. Tehát, hogy így felkészített minket így, nem így most ez az időjárás, hogy akkor most így... Ja, mindig csak június van, és már lement az első nagy hullám.
0: Hát biztos, hogy lesz majd még, de hát reméljük azért, hogy ennyire durva nem, mert hogy egyébként ugye egész Nyugat-Európában nagyon olyan
1: ez most ilyen extrém volt.
0: Vannak, tehát, hogy több ezer haláleset köthető a meleghez, úgyhogy tényleg nem egyszerű, vigyázzon magára, és vigyázzunk egymásra. Már csak a kánikula miatt is, hiszen hát elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg, keringési panaszok, vérnyomás, ingadozás, szívproblémák, rosszul lét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet, nő az infarktus és a stroke esélye, könnyen napszúrást, hőgutát kaphatunk, úgyhogy tegyünk meg minden óvintézkedést annak érdekében, hogy ezeket elkerüljük, tehát például maradjunk otthon. Miért hát, helyütt bevezetik a home office-t?
1: Igen,
0: ez az otthoni munkavégzést.
1: Mert, és egyébként holnap éjfélig van meghosszabbítva a hőségriasztás, tehát ugye a hétvégén még csak kedd éjfél volt meghatározva, de most meghosszabbították szerda éjfélig.
0: Így van. Hát reméljük, hogy a lehűlés azért megérkezik, ahogy azt ígérték. Úgyhogy erre készüljön ma, meg holnap. Hát így divati legelöltözett napszemüveggel és szalmakalappal, nehogy napszúrást kapjon. Így készüljön, így kalkuláljon. Tehát zenélünk, aztán pedig összekezzük az óránkat, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 3 perc múlva 8 óra lesz június 30-án kedden, ez az Antrit reggel. Röviden összegezzük az óránkat, a napjutós tagjait kérdeztük arról, hogy szoktak-e strandolni, uszodába járni, vagy szaunázni.
1: Abszolút elvitte a szabad strandok a prímet szerintem, vagy hát legalábbis így a természetes vizek mellett kialakított strandok. Az uszoda nem olyan népszerű, vagy nem. Legalábbis a napi ötös tagjai között. Szauna is, hát az sem annyira. Fele-fele, igen.
0: Na hát köszönjük a mai közreműködésüket, elengedjük őket, és felkészülünk a következő óránkra, aminek témája a hát felháborító munkahelyi szabályok. Mondhatjuk talán így. Mert hát, hogy vannak ilyenek, hogy számolt leütések a billentyűzeten, meg plusz percekért plusz órát
1: kell bent maradni.
0: Valahol számolják, hogy mennyi időt töltesz a WC-n.
1: Aztán.
0: És a többi, és a többi. Önnek mi volt a legfelháborítóbb, legfurcsább, legvállalhatatlanabb szabály, amit munkahelyen be kellett tartania? Van-e olyan, amit mindenki utál, de egyszerűen muszáj, hogy legyen olyan szabály? Beszéljünk erről a 74-444-444-en, de csak a hírek után.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
5: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
6: Haló! Haló!
7: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
6: Haló! Hónap mennénk a Bigyúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
7: Ön miben segíthetek?
6: Hát szélvédő kéne nekünk.
7: Milyen típusú az autó?
6: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
8: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
9: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
6: Haló! És a lóval mi lesz?
3: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
10: Új korszak kezdődik a budapesti parkolásban, a fővárosban marad a közlekedési múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöld rendszámos járművek parkolási kedvezménye is. A fizetős parkolási zónákban található közterületi töltők használata során a töltés ideje alatt is parkolási díjat kell fizetni. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Egy éve bocsájtották fel Magyarország második kutató űrhajósát, Kapu Tibort. Ebből az alkalomból rendezvénysorozat kezdődött a budapesti Millenáris Parkban. Az esemény megnyitóján szólalt fel Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki elmondta, bár a Hunar program évvégén lezárul, szeretné, ha folytatódna a megkezdett fejlődés, és erre a fél évre felkérte Kapu Tibort a program vezetésére. A miniszter szerint az űrtevékenység az egyik legfontosabb feladat, mert ez nem csupán egy iparág, egy kutatási terület, hanem befektetés a jövőbe. Az űripar a világ egyik leggyorsabban növekvő ágazata, hangsúlyozta. Budapesten marad a közlekedési múzeum. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelyéről döntött a kormány. Most véglegessé vált, hogy nem Debrecenben lesz, hanem Budapesten az egykori északi járműjavító területén, a dízelcsarnok környékén. A debreceni elhelyezéshez kapcsolódó tevékenységet le is állították. A kormány közlése szerint az új közlekedési múzeum projekt előkészítése már megtörtént, de felszólítják a közlekedési és beruházási minisztert, hogy vizsgálja felül a megvalósítás üdemezését. Emellett utasították a projekt és a kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges költségek vizsgálatára is. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandr Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt.
3: Rádió Antrit időjárás.
10: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel június 30-án, 8 óra múlt már, Fekete Dávid vagyok, és továbbra is itt van velünk a Vali. Jó reggelt még egyszer.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: És akkor beszéljünk ma azokról a munkai szabályokról, amelyek felháborítóak, röhelyesek, vagy egyszerűen csak utáljuk őket, de muszáj, hogy legyenek. Mik ezek? Ön szerint 74-444-444, beszéljünk róla.
3: Ez az Antrit reggel, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Jó reggelt, 4-9-kor, június 30-án, kedden, ez az Antrit reggel, és akkor hát kezdjük meg a mai témánkat, mert hogy elég nagy port kavart egy fotó, amin egy iroda legújabb szabálya szerepelt, minden egyes a 30 perces ebédszüneten átnyúló perc egy órát jelent.
1: Tehát egy perc, egy óra.
0: Egy perc, egy óra, pluszban nem tudni, hogy ez tényleg így van, vagy nem, de egyébként rámutat arra, hogy bármit el tudom képzelni ezekről a szabályokról. Persze fordítva már elméletileg nem működik, tehát hogyha csak 15 percet ebédelsz, akkor mondjuk akkor két napig nem jössz.
1: Tehát visszafele ez nem működik. De hihetetlen, hogy kitalálnak ilyet emberek, és az, hogy ezt egy kollektíva elfogadja.
0: Hát ha
1: hogy
0: elfogadja.
1: Nem háborodnak fel, hogy nem fognak össze, hogy figyeljetek, hát ez így nem jó.
0: És hát van egy, most hogyha azt mondjuk, hogy jó, hát azért ez durva, ez túlzás, ez biztos, hogy nem igaz, de azért el tudjuk képzelni, hogy vannak helyek, ahol hasonló lehet, mondjuk igaz, nem pont egy óra, de mit mondjuk fél órát akkor ráhúzol, vagy stb. A Metánál, ugye a Facebookot is üzemeltető Metánál volt olyan, hogy monitorozták az alkalmazottakat, hogy mennyit ütnek le, hány billentyűt ütnek le a számítógépeiken munka közben, meg volt egy nem tudom mennyit mérte, kell.
1: Hogy mennyit kellett,
0: igen, és ezt mérték, és azért állították le, nem azért, mert hogy ez felháborító, hogy ezt mérik, hanem azért, mert a belső levelezések kikerültek. Tehát mindent figyeltek azt, hogy te a Facebookon kinek mit írtál, és ezek mind kikerültek, tehát nyilvánosságra lettek hozva, és az milyen kellemetlen már, hogy bemész dolgozni, nem tudsz róla mondjuk, bemész dolgozni, és akkor a kollégád, akiről két napja megírtad egy haverodnak, hogy büdös, az így tudja, hogy te azt gondolod róla, hogy büdös.
1: De én akkor azon gondolkodom, hogy mint a Metának, vagy egy nagyobb cégnek, vagy vállalatnak, hogy mi a célja ezzel? Nem tudom, hogy mi ez a teljes kontrollmánia?
0: Igen.
1: Ez a teljes, hogy én uralkodok a többi emberen, és akkor megmondom, ez a modern rabszolgaság.
0: Egyértelmű. Hát egyértelmű. És igen, ez működött, hogy melyik weboldalon mennyit voltak, mennyit volt mondjuk tétlen a számítógépük, vagy a laptop.
1: De erről maga a munkavállaló tudott? Tehát, hogy ez nem hát az egy kérdés, hogy erről tájékoztatták, hogy egyébként ezt egy ilyennek van kitéve, vagy ezt így titokban csinálták. Hihetetlen egyébként, de utána jártunk egyébként, hogy milyen furcsa munkahelyi szabályok vannak.
0: Hát nagyon sok van.
1: Igen, például Svédországban lehet fürdőruhában dolgozni.
0: De jó.
1: Csak az, aki több mint 5 éve dolgozik egy cégnél, és önálló irodával rendelkezik, ők már fürdőruhával is végezhetik a munkáikat, és ezt egy munkaszerződésben rögzítik is.
0: Hát ez milyen jó már, nem?
1: De pont Svédországban, ahol egyébként nem jellemző ezek a hatalmas melegek vagy hőség, nem?
0: Mindegy az. Hát ahhoz van, máshoz vannak szokva. Most ott a 25 fok az lehet, hogy nekik meleg.
1: Valószínű.
0: Na. Ön esetleg, önnek mi volt a legfurcsább, legvállalhatatlanabb szabály, amit a munkahelyen be kellett tartania, vagy amiről hallott, van-e határa ezeknek az ostoba szabályoknak, és vajon vannak-e olyan előírások, amelyeket mindenki után mégis nélkülözhetetlenek? Beszéljünk erről a 74-444-444-en.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 4 perc múlva 8:30 lesz június 30-án kedden, ez az Andrit reggel, beszéljünk tovább a hát a furcsa vagy felháborító munkahelyi szabályokról, mert hogy hát van belőlük bőven, például ugye valahol számolják a pisi szünet minutumait.
1: Érdekes, meg hogy ehhez kapcsolódóan ugye meg is van szabva, hogy akármennyit nem ihatsz és akárhol a munkaidő közben, hanem van olyan hely, most még gyorsan megakadva, ahol olvastam, igen, hogy a folyadék szabályozzák, hogy például közös étkezében lehet csak szomjat oltani a kihelyezett poharakból, uh-huh. És ugye ezután valakinek a mosdóba kell mennie, ahhoz ugyanúgy engedélyt kell kérnie, mint mondjuk az iskolában, és itt még strigulázzák is, hogy hányszor megy ki egy nap az ember. Hihetetlen, nem?
0: Bezony. Hát rengeteg ilyen van.
1: De az, hogy Japánban alszanak az irodában, azt szerintem azt sokan hallották, mert az, hogy az így megvan, hogy...
0: Ezt már én is mondtam itt, hogy, ugye, hogy kéne sziesztázni.
1: A sziesta az más egyébként. A sziesztát az ugye a spanyoloknál van, és ugye sokan ezt így hát nem is az, hogy félreértik, de hogy a sziesta az ugye azt jelenti, hogy ez kb. 3 óra hosszúságú nagyjából. Nagyobb városokban már egyre ritkább, mert hogy nagyon sok dolgozónak még mindig olyan a beosztás, hogy reggeltől délutánig van egy etap munkájuk, aztán irány haza, egy hosszú ebéd, alvás, és utána vissza kell menniük dolgozni. Tehát a spanyolok ugyanúgy heti 40 órában dolgoznak, úgyhogy naponta megvan nekik ez a 3 óra siesta a nagy hőségben. Hát most itt az elmúlt napok nekünk így egész jól bebizonyították, nem? Itt a hőségben.
0: Nem csak a spanyoloknál, egyébként az olaszoknál is.
1: Hogy még akár van rá okunk is, lehetne rá okunk, hogy mondjuk ezt a siestát betartsuk, vagy hogy lehetőségünk legyen rá.
0: Van olyan, ahol csak meghatározott színű zoknit lehet viselni. Szakálhoz.
1: Igen.
0: Nyilván. Előírták a sminket, vagy a magas sarkú viselését.
1: De ez már diszkrimináció, nem? Tehát ez már ilyen megkülönböztetést így súrolja. Szerintem.
0: Egyébként erről hallottam is, itt Szexáron jó pár évvel ezelőtt volt egy ilyen call center-es ismerősöm, akinél tényleg megvolt az, hogy egyrészt, hogy hányat hívott föl egy nap, uh-huh. Hány másodpercet beszélt.
1: Igen.
0: Valakivel hány másodpercet telt el két telefonhívás között, és még azt is figyelték, mert ugye rögzítették, hogy végig mosolygott-e.
1: Tehát, hogy beszéd közben, úgyhogy nem lehetem. Uh-huh. Jó, mondjuk a call centereknek azért így el tudom képzelni, hogy elég szigorú szabályozása lehet, hiszen ők ugye ebből élnek, hát, hogy minél több ügyfelet hívnak fel, az generál valamilyen bevételt mondjuk a cég számára, és akkor nyilván valahogy ezt így szabályozza.
0: De most ennyi erővel igazából ugyanúgy azt mondhatjuk, hogy persze, hogy nem menjél el a WC-re, mert a gyárnak az hozza a pénzt, hogy te termelsz.
1: Igen. De hogy az egyik streaming szolgáltatónál például annyira figyelnek arra, hogy a zaklatás elleni belső irányelvet betartsa mindenki, hogy nem lehet nézni senkire sem 5 másodpercnél tovább, hosszabb ideig, mert hogy a zavarba hozhatja az illetőt. Most 1, 2, 3, 4. Ja, hát ezt igen, adom. Az 5 másodperc az...
0: Ez jó, ez egy jó szabály.
1: Ez egy jó szabály?
0: Én ezt nem tud tartani fogom. Most is kifelé nézek inkább az ablakon. Hát vannak szabályok. Ön mit gondol ezekről? Mi volt a legfurcsább, legvállalhatatlanabb szabály, amit munkahelyen be kellett tartania, adott esetben, vagy amiről hallott? Beszéljünk róla a 74-444-444-en.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
4: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni.
3: Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
2: Ennyi volt a reklám! A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Andrit reggel.

0: Kettő perc múlva lesz majd 3:49, június 30-án kedden, ez az Antit reggel, és akkor beszéljünk tovább ezekről a felháborító vagy röhelyes munkahelyi szabályokról. A minap hallottam egy hát boltban, aztán állom boltban, hogy ha késik egy dolgozó 1 percet, 5 percet, akkor fél órát levontnak a munkaidejében.
1: Szerintem ez így reális, meg én szerintem hallottam is ilyenről itt Magyarországon, és ez így élő.
0: Hát akkor késünk rendesen, nem akkor késünk le azt a fél órát.
1: És akkor már azt nem. Ja, hogy akkor már, de azért mégis van egy munkarend, meg egy munkaidő, hogy ha valamikor 8-kor kezdődik, vagy 7:30-kor, akkor nyilván az van a munkaszerződésben, és akkor beér.
0: De hát bármikor lehet az, hogy egy-két percet
1: nyilvánvaló közlekedés, bármi okán.
0: Egy-két percért rögtön fél óra mínusz.
1: Hát igen, de én mindig megfordítom, hogy ez a munkának a munkáltatónak ugye az előírásai, de hát ott van egy fogadó fél, egy munkavállalói rész, hogy ezt így feltételek nélkül elfogadjuk, hogy el se gondolkodunk rajta, hogy ez most így, mert azt mondjuk, hogy hát munkára szükségem van, pénzre szükségem van, és hát mondjuk úgy, hogy megalkusztam, vagy

0: fogadom.
1: Hát csak, hogy mi, enni kell, ugye?
0: Igen, de hogy azért van egy határ, nem? Hogy mit fogadunk el, és mit nem, hogy hol van az a határ, vagy hogy nyilván tudok egy olyan párbeszédet indítani mondjuk a munkáltatóval, hogy azt mondom, hogy hát ugye ez azért ez nem észszerű. Igen, talán az, hogy nem észszerű az a szabályozás.
1: Hát oké, lehet ugrálni egy darabig.
0: Hát persze.
1: Aztán amilyen a munkapiac, vagy munkaerőpiac, vagy nem is tudom, hogy mondjam, az hát annyira nem biztos, hogy érdemes ugrálni. Na de van olyan is, hogy a kollégák nem beszélgethetnek.
0: Ó. És ez milyen munkahelyen? Ez attól függ nyilván, hogy milyen munkát végzünk, hogy most ez egy fizikai munka, vagy egy gyártósori, vagy egy irodai.
1: Mindegy, az, hogy nem beszélgethetsz munka közben. Hát azért az, na.
0: Attól függ, mert lehet, hogy ez ilyen nagyon egyénire van szabva maga az a munkafolyamat, vagy mondjuk szükségem van arra, hogy projektben közösen dolgozzunk.
1: Mindegy, tehát most egy irodában vagy, teszem azt, ugye meg vagy fél óra szüneted van.
0: Igen.
1: Az ebédszünet. Van olyan, ahol ebédszünetben sem ülhettek le az esetben egymás mellé, vagy nem beszélhettek, vagy csak megvan, hogy miről beszélgethettek.
0: Hihetetlen. De mi is lett ennek a célja, vagy motivációja? Most kérdez, de mi itt nem beszélgethetünk, mert kimegyünk adásból is, és nem beszélgethetünk egymásra. Jó, tudom, neked néha ez megfelelő is ez az állapot.
1: No, hát vannak azért szabályok, tényleg a végtelenségig lehet sorolni őket. Szerintem körüljártuk, zenélünk, aztán összegzünk, maradjon velünk.
2: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 3 perc múlva lesz majd 9 óra június 30-án kedden. Ez az Antrit reggel, érkeztünk az óránk végéhez. Ugye arról beszéltünk, hogy milyen felháborító, ostoba vagy röhelyes munkai szabályokat ismerünk, hallottunk, láttunk, tapasztaltunk.
1: Mert ugye abból indult ugye az egész beszélgetésünk, hogy úgy volt, hogyha késel, hogy volt egy percet, akkor plusz egy órát kell, tehát a hány perc, annyi órát kell ráhúznia.
0: Igen, a munka, ebédszünet.
1: Vagy az ebédszünet, igen, igen.
0: Igen. Kapcsán. És hát ugye van az, hogy ha késel egy percet, akkor fél órát levonnak a napi munkaidődből például, tehát azt nem fizetik ki egy perc késés után is, megvan ez. Neked csomó minden szóba jött.
1: Szerintem egy csomó munkahelyen vannak ilyen hallgatólagos megegyezések, amiről így senki sem beszél, csak így automatikusan így az ember felveszi azt a, nem tudom, stílust, vagy hát szokást, az, hogy az itt az a szokás, figyelj. Igaz, hogy nincs leírva a munkaszerdő, itt ez a szokás.
0: Hát ez a társadalmunk.
1: És akkor így asszimilálódunk, egy kicsit beilleszkedünk, igen. Pici társadalmakban élünk, nem így a munkahelyen.
0: Nem hozol tonhalat ebédre, hogyha nem lehet szellőztetni.
1: Hát igen, például.
0: Vagy nem, tehát most csak így eszembe jött valami hirtelen. De nincs megtiltva. Hogy
1: hát nincs, az, csak valahogy.
0: Csak gondolsz a másra is. Na hát ennyi fért bele, köszi, Ori, hogy itt voltál.
1: Szép napot mindenkinek.
0: Szia, szia. A folytatásban pedig Csurgai Andrea érkezik, a Szexári Egymi igazgatója, akivel a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásról beszélgetünk majd a hírek után, úgyhogy ne menjen sehova.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
4: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
6: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
3: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei! Ez a Rádió Andrét!
7: Meghosszabbították a vörös kódot, Budapesten is veszélyes betegséget terjesztenek a kullancsok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Szociális és Családügyi Minisztérium szerint a hőségriadó miatt meghosszabbított vörös kód protokoll zökkenőmentesen és hatékonyan működik. A szociális és gyermekvédelmi ellátórendszer biztonságosan üzemel, mondta dr. Tóth Kinga Dóra, szociális, család és idősügyi államtitkár. A vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató nappali melegedő és szakosított intézmény megkapta. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról. Az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet. Rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont. Jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével. Magyar kutatók figyelmeztetnek egy kifejezetten veszélyes betegségre, amelyet a budapesti kullancsok akár harmada is terjeszthet. Kutatásuk során egy évig gyűjtötték a veszélyes vérszívókat. A Honren Magyar Kutatási Hálózat és az Állatorvos Tudományi Egyetem egy teljes éven át gyűjtötte a vérszívókat Budapest egyik Perem kerületében. A szakemberek a laborvizsgálatok során a kullancsokban korábban nem igazolt DNS-t azonosítottak. Fontos felfedezés vizsgálataik alapján, hogy Közép-Európában először mutattak ki városi környezetben egy távol-keleti vándormadarakkal együtt érkező baktériumot, amely tartósan meg is telepedett a külvárosi élőhelyeken. Ez a baktérium az emberi szervezetben magas lázzal, fejfájással, valamint súlyos izomfájdalmakkal járó betegséget okozhat. A rendőrség folytatja a hetek óta zajló közbiztonsági akciót a főváros 11. kerületében lévő kelenföldi vasútállomás környékén. Egy hét alatt 24 embert fogtak el vagy állítottak elő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a kelenföldi vasútállomás környékén. Éjjel-nappal vannak rendőrök a területen. A rendőrök június 18-a és 25-a között 735 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 24 embert, többek között garázdaság miatt, elfogató parancs alapján, elzárás letöltésének elmulasztása miatt, valakit pedig bűncselekmény elkövetésén értettetten.
3: Rádió Antrit időjárás.
7: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
5: Az Antrit reggel támogatója az Ergonom Munkavédelmi Szolgáltató Kft. Biztonságos és egészséges munkavégzés a mindennapokban. www.ergonom.hu.
3: Rádió Antrit FM 105.1.
0: Jó reggelt, ez az Antrit reggel június 30-án, 9 óra is elmúlt már, Fekete Dávid vagyok. A továbbiakban pedig érkezik majd Csurgai Andrea, a Szexári Egymi igazgatója, akivel az esenis gyerekek ellátásáról beszélgetünk majd. Tanulságos lesz és izgalmas, ahogy az lenni szokott, úgyhogy tartson velünk.
2: Ez az Antrit reggel.
3: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban induljon a nap.

0: Ez az Antrics reggel, 9 óra múlt, nagyjából 9 perccel június 30-án, és itt ül már velem szemben Csurgai Andrea, a Szekszári Egymi igazgatója. Jó reggelt!
1: Jó reggelt kívánok!
0: Hát a mai témánk az SNI gyerekek ellátása. Először szerintem nagyjából járjuk körbe, hogy mit jelent pontosan az, hogy sajátos nevelésű, igényű gyermek?
1: Igazából ezt a 2011 évi köznevelési törvény nagyon szépen leírja és szabályozza, tehát tulajdonképpen minden gyerek különleges bánásmódot igényel, csak ugye két irányban lehet elmozdulni, vannak a nagyon tehetséges gyerekek, illetve a másik irányba kicsit kilógó gyerekek, ők a sajátos nevelési igényű gyermekek. Igazából akkor lesz valaki sajátos nevelési igényű hivatalosan, hogyha ezt a pedagógiai szakszolgálat komplex vizsgálata alapján diagnosztizálják, alátámasztják és szakértői véleményt készítenek róla. Az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, ahol én magam is dolgozom, mi különnevelő intézmény vagyunk, tehát azokat a sajátos nevelési igényű gyerekeket látjuk el, akik többségi iskolában már nem nevelhetők, oktathatók. Természetesen a többségi általános iskolákban, középiskolákban, sőt még az egyetemeken is ott vannak azért a sajátos nevelési igényű gyermekek.
0: Milyen állapotok tartoznak bele ebbe a kategóriába, hogyha ezt egy kicsikét részletezhetjük?
1: Hát igazából klasszikusan úgy fogalmazhatnék, hogy valamilyen fogyatékossággal rendelkező gyerekek. Ez mondjuk így hivatalosan ez így van, de ezt nem szeretjük használni, ezt a szót. Az enyhe értelmi fogyatékos, a középsúlyos értelmi fogyatékos, illetve a halmozottan sérült gyermekek, a beszéd és beszédfogyatékos, a tanulási zavarral küzdő pszichés fejlődési zavaró gyerekek, ide tartozik a diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia, aztán a mozgásszervi, az érzékszervi fogyatékosok és az autizmussal küzdő gyerekek.
0: És mennyire gyakori ma Magyarországon?
1: Hát a statisztikák azt mutatják durván, hogy a populációnak 7-10%-a, de jelen pillanatban ezt most bátran merem állítani, hogy nagyon rohamosan növekszik a számuk. Az okokat ne is kérdezd, mert igazából...
0: Az lett volna.
1: Igen, nem, tehát hivatalosan nincs erre magyarázat. Én azt tapasztalom a saját szakterületemen, hogy hát egy... durván a 20-as évek óta az autistáknak a száma nagyon rohamosan növekszik, vagy az autizmussal diagnosztizált gyerekek száma. Nyilván azért fejlődik a tudomány, meg a diagnosztika, tehát én azt gondolom, hogy 30 évvel ezelőtt is voltak autisták, csak nem voltak így diagnosztizálva. Azt látom a saját intézményemben, hogy 6 évvel ezelőtt nem tudtam első osztályt indítani, mert nem volt annyi olyan gyerek, aki hozzánk került volna. Jelen pillanatban, tavaly is, és az idei tanévben is már 2-2 első osztállyal indultunk. Tehát ennyire így tudom szemléltetni igazából, hogy ez van.
0: Tehát akkor mondjuk lehet azt mondani, hogy jobban felismerjük ezeket az eseteket, vagy legalábbis a szakma jobban felismeri, és hogy annak is köszönhető, hogy többen vannak. Ez egy jó olvasata lehet?
1: Én azt gondolom, hogy igen, talán ez is benne van egyértelműen, igen.
0: Na hát zenélünk, aztán pedig rátérünk arra, hogy mit is jelent az, hogy egy mi, úgyhogy maradjon velünk.
2: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrics reggel.

0: Ez az Antrit reggel, 4:10 is elmúlt, már június 30-án kedden. Folytatjuk beszélgetésünket Csurgai Andrával, a Szexári Egymi igazgatójával, és akkor térjünk rá arra, lehet, hogy ezzel is kellett volna kezdenünk, hogy mi is az az Egymi.
1: Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény. Uh-huh. Ez az intézmény 2009-ben alakult, addig a sajátos nevelési igényű gyerekeket különféle módon nevelték, oktatták. Általában az általános iskoláknak volt tagozata, illetve volt egy-két olyan nagy iskola, ahol hát, szegregáltan voltak ezek a gyerekek oktatva. 2009-ben az akkori Tolna megyei önkormányzat alakította meg ezt a hatalmas, monumentális intézményt. Akkor, mivel hogy megyei intézmény voltunk, 6 tagintézménnyel alakultunk meg. Ebbe volt pedagógiai szakszolgálat, voltak nevelési tanácsadók és nagy iskolák. Dombóvár, Ireg, Szemcse, Zomba, Paradicsom, Puszta, Paks és Szekszárd. Uh-huh. Aztán az évek folyamán, ahogy változtak a körülmények, változott a törvény. 2013-ban megalakultak a pedagógiai szakszolgálatok, akkor volt egy nagy átszervezés, akkor gyakorlatilag az Egymi egy kicsit kisebb lett, mert hogy a szakszolgálati feladatokat már átadtuk. Viszont új feladatként akkor kaptuk meg az utazó gyógypedagógus és konduktor hálózat megalakítását és működtetését. Uh-huh. Aztán végül is a Szekszárdi Tankerületi Központ fennhatósága alá kerültünk, és ezáltal 2020-21-es években teljesen átszerveződött az intézmény, mivel hogy a megyének 2 tankerületi központja van, ezért a Tamási tankerületi központ elvitte a dombóvári, az Iregszemcsei és a Zomba Paradicsompusztai tagintézményünket. Tehát a jelen állás szerint a Szekszárdi tankerületi központ területén lévő intézmények tartoznak hozzánk. Van Pakson és Szekszárdon általános iskolánk, van Szekszárdon egy óvodánk, van kollégiumunk, illetve az utazó gyógypedagógus hálózat, mint intézményegység működünk. Az utazó hálózat ellátja a Szekszárdi tankerület összes általános iskoláját, hiszen a többségi iskolákban is ott vannak az esseni gyerekek. Az óvodánk 2 csoportos óvoda 20 fővel működik, és ide kizárólag olyan súlyosan érintett kisgyerekek járnak, akik már a többségi óvodában nem integrálhatók. Az iskolánk, 2 általános iskolánk van, közel 200 tanulónk van, illetve az utazóhálózat is közel ugyanennyi gyereket lát el. A Szekszárdi tankerületi központ iskoláiban megközelítőleg 500 sajátos nevelési igényű gyermek tanul, de hála jó Istennek most már az iskolák, az általános iskoláknak saját gyógypedagógusuk van, tehát az utazó hálózat az kifejezetten olyan szakos kollégákat tud biztosítani, ami mondjuk nem biztos, hogy ott a többségi iskolában van. Tehát gondolok itt a logopédusokra, a hallás-látás szakemberekre, tehát szurdopedagógus, tiflopedagógus, és a konduktorunk is kijár iskolákhoz. Sajnos nagyon nagy hiányunk van az autizmus szakos kollégákból, úgyhogy ezt is igyekszünk azért áthidalni. Mentoráló kollégánk van az autizmus szakterületről, ő segíti a kollégáim munkáját.
0: Na hát akkor innen folytatjuk a dal után, úgyhogy de menjes hova.
2: A Ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez az Antrit reggel.

0: 5 perc múlva 9:30 lesz, június 30-án kedden, ez az Antrit reggel. Folytatjuk beszélgetésünket Csurgai Andrával, a Szexádi Egymi igazgatójával. Áttárgyaltuk a sajátos nevelési igényű gyermekeket, hogy mi is tartozik ebbe a kategóriába. Beszéltünk az Egymiről, hogy az is, az mégiscsak mit jelent. Hát, hogy néz ki egy napotok?
1: Hát tulajdonképpen mi egy ugyanolyan iskola vagyunk, mint bármi más. Ez nagyon érdekes, mert hogy volt már, aki bejött hozzánk, és így rácsodálkozott, hogy hát ez tök olyan, mint egy iskola. Valóban. Egyébként egy nagyon jól felszerelt iskola vagyunk, meg óvoda. Pontosan ugyanúgy zajlik az élet, mint bárhol máshol, azzal a különbséggel, hogy nálunk kis létszámú osztályok vannak, tehát egy osztályban 6-8-10 gyermek van, hiszen ők ugye a törvény szerint is 2-nek, illetve 3-nak számítanak. És valóban, tehát ezt mi látjuk és érezzük. Szinte mindegyik osztályunkban van súlyosabb diagnózissal rendelkező gyerek, kevésbé, tehát eléggé változatos a kép. Ennél fogva a kollégáknak a munkáját gyógypedagógiai asszisztensek segítik. Itt a Szexádi iskolában 46 dolgozomból 9 a nevelés-oktatást segítő szakember. Tehát úgy kell elképzelni, hogy az osztályban, alsó tagozatban a pedagógus mellett ott az asszisztens, aki segíti ezt a differenciáló munkát, hiszen itt sokszor ahány gyerek, annyi fele kell differenciálni a tananyagot. Mi nem a normál tantervvel tanítunk értelemszerűen, hanem a gyerekeknek megfelelő tanulásban akadályozott, illetve az értelmileg akadályozott gyerekek tanterve alapján. Nagyon sok energiát fordítunk arra, hogy a gyerekeknek az iskola az egy igazi élmény legyen. Régebben, amikor többségében voltak ezek a magatartási, pszichés zavarral küzdő gyerekeink, akkor bevezettük az iskolában a békés iskola programot, aminek tulajdonképpen nagy vonalakban pont ez a lényege, hogy olyan tartalmas szabadidős programokkal raktuk tele az életüket, hogy egyszerűen elfelejtettek közben rosszalkodni. Mondjuk azért van egy iskola őrünk is, aki segíti a munkánkat, de tulajdonképpen az a lényeg, hogy a tanítás mellett nagyon sok élményt nyújtó szabadidős programot szervezünk a gyerekeknek. Tehát tulajdonképpen nem tudok mást mondani, tehát tényleg egy iskola vagyunk, egy icipicit másképp, ezt így tudnám fogalmazni.
0: Gondolom, hogy azért ugye, hogy halad a tudomány, meg az egész minden, azért kell az utánképzés.
1: Ez egyértelmű, tehát olyan szinten halad a tudomány, meg hogy ahogy mondtam is az előbb, hogy egyszerűen olyan gyorsan változik a gyerekek diagnózisa, hozzánk bekerülő gyerekek diagnózisa, hogy folyamatosan a pedagógusok továbbképzéseken vesznek részt. Most ebben az elmúlt tanévben a tankerületnek köszönhetőleg egy olyan RRF pályázatban voltunk benne, aminek az egyik ága az kifejezetten a pedagógus továbbképzés volt, úgyhogy most jelen pillanatban valamennyi kollégám, mind a közel 60, ugye a két iskolát és az óvodát összevéve, olyan autizmussal foglalkozó akkreditált továbbképzéseken vettek részt, ami azt gondolom, hogy kifejezetten a munkánk javát fogja szolgálni. Egyébként pedig a fiataloknak a továbbtanulását nagyon támogatjuk, próbáljuk őket terelgetni a hiányszakok felé. Jelen pillanatban 4 kollégám van, aki beadta jelentkezését az autizmus szakra a Budapesti Egyetemre. Ebből egy kezdheti meg szeptembertől a tanulmányit. Olyan nagy a túljelentkezés, hogy 28 van olyan kollégám, aki 2028-ra kapott visszajelzést. Egyébként pedig inkább az érzékszervi fogyatékosságok felé mennek még a kollégák, mert abból is elég nagy a hiány. És hát aki van, az pedig hát nyilván nem bírja. Nekem nagyon fontos arra figyelni, hogy a kiégés ellen azért tegyünk dolgokat, és pontosan ezért kell, hogy ne szakadjanak bele a kollégák a munkába. Ugye az utazó hálózatban jelen pillanatban 8 főállású pedagógus dolgozik. A szurdopedagógusom, aki a hallássérő gyerekeket látja el, az egész tankerület területén dolgozik. Egy hónapban 1500 kilométert autózik ahhoz, hogy ellássa heti rendszerességgel a gyerekeket. Egyébként még azt szeretném elmesélni, hogy az idei tanévtől működik egy olyan intézményközi szakmai munkaközösség, amiben azokat a gyógypedagógusokat vontuk be, szólítottuk meg, akik a többségi iskolákban dolgoznak főállásban, hogy érezzék azt, hogy egy olyan stabil, együttműködésre épülő, innovatív szemléletű utazó hálózat van mellettük, akik segítik az ő munkájukat, hiszen egyedül vannak egy iskolában, és azt gondolom, hogy, és ezt látom, most tapasztaltam ebbe az elmúlt egy tanévben, hogy jó nekik ez, hogy rugalmasan reagálunk a problémákra, együtt gondolkodunk.
0: Hát köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor további jó munkát és kitartást kívánok.
1: Én köszönöm, hogy itt lehettem.
0: Minden jót. Na hát a folytatásban rátérünk már még az időjárásunkra, mert sajnos van továbbra is van miről beszélni a kapcsán, úgyhogy nem menjen sehova.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20-388-27-30. www.ergonom.hu.
4: Pali! Hozd már a földnedves beton!
5: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
4: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
5: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
4: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
5: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
6: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
7: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó Lab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó Lab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó Lab, legyen tisztában a vérképével.
2: Ennyi volt a reklám. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.
8: Ez az Andrit reggel.

0: Ez az Antrics reggel, 3:45 múlt el éppen csak egy perce, június 30-án egy kedden, és ahogy ígértem, vessünk még egy pillantást a mai időjárásunkra, mert hogy továbbra is piros figyelmeztetés van hőség miatt, már most 33 fokot mutatnak a hőmérők, és még 10 óra sincs. Hol van ennek a vége? Hát olyan 40 fok környékén, vagy a fölött is lehet a vége egy Szekszárdon, úgyhogy hát nem egyszerű. A szituáció az egyszer biztos, lengerül a napszemüveggel, a divat tippünk, meg szalmakalap, meg fényvédő, vagy nem tudom én, naptej, vagy akármi, bármi, minden játszik. Ez az igazság, mert hát az ilyen idők mindent megengednek. A humán meteorológiai helyzetet továbbra is a rendkívüli hőség határozza meg, elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg a meleg. Keringésében azok vérnyomás, ingadozás, szív problémák, rosszul lét, légzési problémák és migrén egyaránt jelentkezhet. Nő az infarktus és a stroke esélye, úgyhogy érdemes tényleg minden óvintézkedést megtenni. Ma még ez lesz, aztán meglátjuk, hogy holnap mit hoz a hát vihar, zivatar és hidegfront érkezik, ha minden igaz, úgyhogy majd meglátjuk, reméljük, hogy azért olyan nagy dír-dúr csicsad nem lesz, és megússzuk ébbőrrel azt is majd. Jó, így készüljön, tehát akkor már ma még valahogy ezt ki kell bírni, aztán holnaptól elméletileg jön valami kis könnyebbség, reméljük, hogy úgy is lesz, úgyhogy így kalkuláljon, hogyha kimerészkedik a nagyvilágba, zenélünk, aztán összegezzük a reggelünket, maradjon velünk.
1: Ez az Antrit reggel. Kezdje a napot igazi zenei változatossággal.

0: 3 perc múlva 10 óra lesz, június 30-án kedden, ez az Antrit reggel. Hát gyorsan, röviden összegezzük, hogy mi is történt eddig. A napjötös tagjét kérdeztük arról, hogy szoktak-e strandolni, uszodába járni, vagy pedig len szaunázni. Hát a strand az nyert. A sauna félig, és az uszoda az elhanyagolt, úgy tűnik. Aztán arról beszélgettünk, hogy milyen felháborító vagy röhelyes munkahelyi szabályokat ismerünk. Hát van belőlük bőven, lehetne sorolni tényleg naphosszat. Végül pedig Csurgai Andrea volt a vendégünk, akivel a sajátos nevelési igényű gyermekekről beszélgettünk, az ő ellátásukról beszélgettünk, és most itt vagyunk, a folytatásban jönnek a Ma kedvencei, meg a tegnap slágerei, aztán holnap 6-tól ismét együtt ébredezhetünk, úgyhogy addig is kitartást, vigyázzon magára és társaira ebben a hőségben. Reméljük, hogy holnap már könnyebb lesz. Addig is minden jót, Fekete Dávid vagyok, a viszonthallásra.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Dob be hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dobpepe.hu webshopban. Wow, dobpepe! Hétfőked!
5: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
6: Meghosszabbították a vörös kódot, Budapesten is veszélyes betegséget terjesztenek a kullancsok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Szociális és Családügyi Minisztérium szerint a hőségriadó miatt meghosszabbított vörös kód protokoll zökkenőmentesen és hatékonyan működik. A Szociális és Gyermekvédelmi Ellátórendszer biztonságosan üzemel, mondta dr. Tóth Kinga Dóra, Szociális, Család és Idősügyi Államtitkár. A vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató nappali melegedő és szakosított intézmény megkapta. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével. Magyar kutatók figyelmeztetnek egy kifejezetten veszélyes betegségre, amelyet a budapesti kullancsok akár harmada is terjeszthet. Kutatásuk során egy évig gyűjtötték a veszélyes vérszívókat. A HunRen Magyar Kutatási Hálózat és az Állatorvos Tudományi Egyetem egy teljes éven át gyűjtötte a vérszívókat Budapest egyik Berem kerületében. A szakemberek a laborvizsgálatok során a kullancsokban korábban nem igazolt DNS-t azonosítottak. Fontos felfedezés vizsgálataik alapján, hogy Közép-Európában először mutattak ki városi környezetben egy távol-keleti vándormadarakkal együtt érkező baktériumot, amely tartósan meg is telepedett a külvárosi élőhelyeken. Ez a baktérium az emberi szervezetben magas lánccal, fejfájással, valamint súlyos izomfájdalmakkal járó betegséget okozhat. A rendőrség folytatja a hetek óta zajló közbiztonsági akciót a főváros 11. kerületében lévő Kelenföldi vasútállomás környékén. Egy hét alatt 24 embert fogtak el vagy állítottak elő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a Kelenföldi vasútállomás környékén. Éjjel-nappal vannak rendőrök a területen. A rendőrök június 18-a és 25-a között 735 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 24 embert, többek között garázdaság miatt, elfogató parancs alapján elzárás letöltésének elmulasztása miatt, valakit pedig bűncselekmény elkövetésén értettetten.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész nap. Rádió Antrit. Rádió Antrit FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő. Rádió.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
3: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukrászdánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
4: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények.
5: Menő ajánlatuk a Rádió Andriton. A pizza mai kínálata. Itt paradicsomlevest a bédelhetünk betűtésztával, az álmenő leves plusz parmezános sült hiedszemmel, petrezselymes burgonyával, a B-menü pedig leves plusz mákos nudli áfonyalekvárral. A Café Amaretto étterem mai kínálata, így zöldséglevessel várnak bennünket, vagy kérhető citrusos krémleves tejszínnel. A főételek közül pedig választható töltött cukkini hússal, sajtmártással és olívás meknivel, vagy kérhető tarhonyás hús káposztasalátával, a C-menü pedig grillezett csirkemell cízásalátával. A száz étteremben pedig ma zöld bablevest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az elmenő tejszínes, spenótos csirkemell pennével, a B-menü pedig sertéspörkölt galuskával.
0: Ennyi volt a reklám! Rádió! Andrit!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
4: Pali! Hozd már a földnedves beton!
5: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
4: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
5: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
4: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
5: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
6: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Segítik az ukrajnai háború sérültjeit, a szúnyoggyérítés elhagyását kérik a V4 fesztiváltól. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Budapesten kapnak művégtagokat az ukrajnai háború sérültjei. Egy szaudi humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. Az első méretpontos művégtagok átadására szerdán került sor Szaúd-Arábia magyarországi nagykövetének jelenlétében, közölte az esemény szervező kommunikációs ügynökség. Kitértek arra, hogy az ukrajnai háború miatt sokaknak hosszú ideje nehezen vagy egyáltalán nem elérhető a megfelelő rehabilitációs és művégtagellátás. Erre igyekszik megoldást találni a Szaúd-Arábiai Királyság hivatalos humanitárius segélyszervezete. A Semmelweis Egyetem rektora Merkeli Béla szerint nincs félnivalója az intézménynek a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda vagyonvisszaszerzési hivatala által tartott razzia után. A rendőrök szerdán jelentek meg az Üllői úti központi tömbben egy folyamatban lévő büntető eljárás miatt. A rehabilitációs klinikán tartott átadón azt mondta, a vizsgálat egy klinikai kutatásokhoz kapcsolódó gyógyszerfelhasználás kérdését érinti a belgyógyászati és hematológiai klinikán, és nincs köze az egyetem működéséhez vagy fejlesztéseihez. Az intézmény közölte, hogy teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, de egyelőre nincs hivatalos információ gyanúsítottakról vagy az eljárás pontos tárgyáról. A szúnyoggyérítés elhagyását kéri a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület a V4 fesztiváltól. Azt szeretnék, hogy az idei rendezvényen ne alkalmazzanak deltametrin hatóanyagú kémiai szúnyoggyérítést. Az egyesület szerint az aszályos időjárás miatt a térségben jelenleg nincs jelentős szúnyogártalom, ezért az irtás nem indokolt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kémiai kezelés nem szelektív, így a hasznos rovarokat is elpusztítja. A fesztivál részben Natura 2000-es területet érint, ezért különösen fontos a természeti értékek védelme. A szervezet szerint a szer elsodródása a Dunamenti vizes élőhelyeket is veszélyeztetheti, mivel a deltametrén a vízi élővilágra is káros. A V4 fesztivált július 1-e és 4-e között rendezik meg Nagymaroson. Emléktáblát és emléklapot állítanak Scherrer Péter tiszteletére a budapesti Margit szigeten egy olyan platánfánál, amelyhez az idén májusban elhunyt színművészt szoros személyes kötelék fűzte, írja a Blick. A színművészre elementáris hatást tett a két egymás mellett álló, szinte egybefonódó platánfa, amikor először meglátta. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított egy kutatóexpedíció, írja a 24.hu. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részén Brazília partjaitól nem messze fedezték fel. Mindet az óceán középső vízrétegében találták meg, amely a világ legnagyobb és leggazdagabb ökoszisztémája. A kutatócsoport mintákat is gyűjtött, amelyek genetikai elemzése lehetővé tette az ismeretlen fajok gyors leírását.
1: Rádió Andrét időjárás.
8: Thank you.
7: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a munkaidő. Rádió Antrit. Rádió Antrit. FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság egész nap.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
3: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
4: Haló! Haló!
5: Haló! Sárvíz autóüveg kereskedés.
4: Haló! Hónap mennénk a Pityuval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
5: Ön miben segíthetek?
4: Hát szélvédő kéne nekünk.
5: Milyen típusú az autó?
4: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
6: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk! Sárvíz autóüveg kereskedés, azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak, Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
7: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
4: Haló! És a lóval mi lesz?
8: Menőajánlatuk a Rádió Andriton. A Pizza mai kínálata. Itt paradicsomlevest a bédelhetünk betűtésztával, az álmenő leves plusz parmezános sült hiedszemmel, petrezselymes burgonyával, a B-menü pedig leves plusz mákos nudli áfonyalekvárral. A Caffè Amaretto étterem mai kínálata. Így zöldséglevessel várnak bennünket, vagy kérhető citrusos krémleves tejszínnel. A főételek közül pedig választható töltött cukkini hússal, sajtmártással és olívás veknivel, vagy kérhető tarhony hús káposzta salátával, a C-menü pedig grillezett csirkemell cízás salátával. A Szász étteremben pedig ma zöld bablevest ebédelhetünk, vagy kérhető hideg gyümölcsleves. Az A-menü tejszínes, spenótos csirkemell pennével, a B-menü pedig sertéspörkölt galuskával.
0: Ennyi volt a reklám! Ez a Rádió Andrét FM 105.1.

0: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
1: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és egy épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
0: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
4: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
5: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig. Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő. Menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
6: Csúcs technológia a Spiritben.
7: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
6: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
3: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
8: Dr. Bozsolik Róbert lett Tolna új főispánja, Görbe Dávid Európa bajnok, kedden is marad a forróság. Szekszárd legfontosabb hírei a Rádió Antritban. Üdvözlöm, Janner Joli vagyok. Magyar Péter miniszterelnök 7 új főispánt nevezett ki a vármegyei kormányhivatalok érére. Tolna vármegye vezetését dr. Bozsolik Róbert Zsolt, Bátaszék eddigi polgármestere veszi át június 29-i hatállyal. A tisztségek összeférhetetlensége miatt Bátaszéken időközi polgármesterválasztást kell kiírni az új városvezető megválasztására. A magyar közönyben megjelent határozat alapján a vidék és településfejlesztési miniszter javaslatára további 6 vármegye kapott új vezetőt. A kormányzati tervek szerint az új kinevezések a szakmai, közszolgálati modellre való átállást szolgálják, mivel, ahogy arról Magyar Péter már májusban beszélt, középtávon a vármegyei rendszer és a főispáni tisztség teljes átalakítása, illetve megszüntetése a cél. Dr. Bozsolik Róbert Zsolt a választási kampány során nyilvánosan felemelte a szavát a háborús félelemkeltés, a központosított propaganda, valamint a Fidesz által terjesztett mesterséges intelligenciával generált lejárató videók ellen. Facebook oldalán a kinevezésével kapcsolatban a következő olvasható. Hétfőtől számomra megkezdődik egy új feladat, új kihívásokkal, elvárásokkal, de Bátaszék a mi városunk, a mi közösségünk mindig fontos maradt számomra, mert ez a szülővárosom, az otthonom, ide köt minden. Ezért a magam részéről mindent megteszek, hogy a város működése a továbbiakban is zavartalan legyen az elkövetkezendő hónapokban. A lemondásomat követő naptól a város irányítását dr. Somosi Szabolcs alpolgármester veszi át, az új polgármester időközi választáson történő megválasztásáig. Köszönöm mindazoknak, akikkel az elmúlt 12 évben együtt gondolkodhattam, dolgozhattam városunkért, közösségünkért. Dr. Bozsolik Róbert kinevezéséhez mi is gratulálunk. A tamási rendőrkapitányság körözési eljárást folytat Varga Ferenc eltűnése kapcsán. Az 57 éves férfi 2026. június 28-án délben a Regői Margaréta otthonból tűnt el, azóta ismeretlen helyen tartózkodik. Varga Ferenc 175 cm magas, normál testalkatú, barna hajú, kékszemű, bal lábára kicsit sántít. Eltűnésekor kék színű galléros pólót, fekete melegítő nadrágot és kék színű papucsot viselt. A tamási rendőrkapitányság munkatársai kérik, hogy aki a férfi jelenlegi tartózkodási helyéről információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél, hívja a 0674 573 910-es számot, vagy tegyen bejelentést az ingyenesen hívható 0680 555 111 telefontanú zöld számán, illetve a 112-es segélyhívón. A férfi fényképét az antit.hu oldalon is megtalálja. Az elmúlt 72 óra leforgása alatt 10 tűzesethez és 8 műszaki mentéshez riasztották a Tolnavár megyei tűzoltókat. Péntek délelőtt Tolnán, a Szedresi utcában egy családi ház udvarán a tulajdonos darazsaka szeretett volna kiirtani egy használaton kívüli hűtőszekrényből, ám a művelet közben a berendezés begyulladt. A lakó a lángok oltását megkezdte, a tolnai önkormányzati tűzoltók pedig egy vízsugárral teljesen visszahűtötték és eloltották a hűtőt. Péntek délután egy idős férfi csúszott a vízbe Faddomboriban, és a parton olyan súlyos boka és lábsérülés szenvedett, hogy önerőből nem tudott megmozdulni. A tolnai önkormányzati és a faddi önkéntes tűzoltók mentőkötél és hordát segítségével emelték ki a férfit a nehezen hozzáférhető helyről, majd átadták a mentőszolgálat munkatársainak, akik kórházba szállították. Vasárnap délután Győrkön külterületén csaptak fel a lángok, ahol mintegy 20 hektáron égett a lábon álló gabona. A helyszínre a paksi hivatásos és a győrkönyi önkéntes tűzoltókat, valamint Kalocsáról egy vízszállító járművet riasztottak. Az egységek három vízsugárral és kéziszerszámokkal folytották el a tüzet, miközben a terület körbetárcsázását egy erőgép is segítette. Vasárnap este riasztották a tűzoltókat Szekszárdra, a Csokonai utcába, ahol egy 7. emeleti lakás konyhájában a villanytűzhelyen felejtett étel gyulladt ki, és a tűz átterjedt a berendezési tárgyakra. A szekszárdi bonyhádi és paksi hivatásos egységek egy porraloltóval és egy védősugárral fékezték meg a lángokat. A füsttel telítődött lépcsőházból a tűzoltók 17 lakót kísértek le a szabadba. A mentőszolgálat munkatársai 3 embert vizsgáltak meg, a helyszínen közülük 2 főt kórházba szállítottak. A kigyulladt lakás lakhatatlanná vált, az ott élő 2 lakó elhelyezéséről lakosságvédelmi intézkedés keretében gondoskodtak. Egy helyi nő tett feljelentést a szekszárdi rendőrkapitányságon, amelyben elmondta, hogy június 13-án hajnalban valaki ellopta a társasház lépcsőházában hagyott kerékpárját. A bejelentést követően a rendőrök azonnal megkezdték az adatgyűjtést és a körülmények tisztázását. A gyors és eredményes intézkedéseknek köszönhetően a rövid időn belül előkerült az ellopott bicikli, és az elkövetőt is sikerült azonosítani. Kiderült, hogy a kerékpárt egy ittas férfi vitte el, aki még aznap megpróbált túladni rajta egy helyi vendéglátóhelyen. Az egyenruhások lefoglalták a kerékpárt, amelyet ezt követően visszaadtak jogos tulajdonosának. Az ügyben lopás, szabálysértés gyanúja miatt indult előkészítő eljárás. A rendőrség felhívja a kerékpárosok figyelmét arra, hogy a bicikliket még zárt lépcsőházban is érdemes megfelelő minőségű lakattal rögzíteni, illetve lehetőség szerint zárható helyiségben tárolni. Az ilyen egyszerű óvintézkedések jelentősen csökkenthetik a kerékpárlopások kockázatát. Görbe Dávid Európa bajnok lett. A hétvégén Romániában az ifjúsági EB-n versenyeztek a szekszárdi kajakosok. Jámbor Lotti és Görbe Dávid voltak azok, akikért szoríthattunk a Maraton Európa bajnokság futamain. Az eredményekről, amelyek elismerésre méltóak, Inger Nikoletta, a szekszárdi kajakkenőese edzője számol be.
9: Az elmúlt hétvégén került megrendezésre Romániában, Pitestiben a Maraton Európa bajnokság kajakkenu sportágban, és ezen a versenyen 2 szekszárdi sportoló tudott rajthoz állni. Ők gyönyörűen kivívták itthon a kijutást, ugye erre kvalifikációs verseny van, amely Győrben került megrendezésre. Jámbor Lotti versenyzett csütörtökön és pénteken, ők egy női ifjúsági rövidkörös, vagyis 3,5 kilométeren, illetve a klasszikus hosszú távon 18 kilométeren állt rajthoz. A rövid körön 4. lett, és a hosszú távon pedig 5. helyezett lett. Érmet remélt, hiszen Európa bajnokként utazott erre a versenyre. Megyünk tovább az ő esetében, és abszolút a VB válogatóra fókuszálunk, ott próbálunk majd nagyon jó formát hozni. Görbe Dávid pedig az ifjúságiak férfi mezőnyében, K2-ben, vagyis kajakpárosban állt rajthoz az UTA versenyzőjével, Tóth Domonkossal. abszolút dominálták a mezőnyt, fantasztikusan versenyeztek. Dávid azt gondolom, hogy mindent megtett azért, hogy ez az érem a nyakába kerüljön, hiszen rendkívül tudatosan készül, mindent belead, domináltak végig a verseny során. Profi volt a kiszállásuk, beszállásuk a futószakaszok tekintetében, nagyon nehéz volt egyébként a verseny, majdnem dupla akkora futószakasz volt, mint általánosságokban szokott lenni ezeken a maratoni versenyeken, mindez 40 fokba és egy műfüves szakaszon kellett, ami gyakorlatilag égette a lábukat. Nagyon-nagyon nehéz körülmények voltak a hőség miatt, de ettől függetlenül azt gondolom, hogy ő nagyon-nagyon maximumot nyújtott, és egy gyönyörű aranyérem került a nyakába.
8: Kedden a Dunántúlon már északira, északnyugatira fordul és megélénkül a szél. Továbbra is a napsütés lesz túlsúlyban, ám délután elszórtan, de elsősorban a keleti, észak-keleti országrész fölött erősebben megnövekedhet a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok alakulhatnak ki, amelyekhez erős, viharos keleti, észak-keleti szél és jégeső is társulhat. Kora reggel 16 és 25, napközben 35 és 40 fok között alakul a hőmérséklet. Kedden Szekszárdon a hajnali 22 fok követően napközben 39 fok várható.
2: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Rádió Andrét, FM 101.
10: Szép napot kívánok mindenkinek, már javában benne vagyunk a keddi napban, és úgy tűnik a hőség ma sem vesz vissza az erejéből, ha tehetik, fogyasszanak sok folyadékot, és maradjanak velünk, hát a következő percekben is jönnek a legjobb zenék.
3: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen a

0: dalszalmok kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Tolna vármegyében továbbra sem enyhül a hőség. A meteorológusok szerint ma is sok napsütés vár ránk, a délután órákban pedig akár 39 fokig is emelkedett a hőmérséklet. Ez már az a meleg, amely nem csak kellemetlen, hanem az egészségünket is komolyan megterhelheti. A nap folyamán ugyan időnként megnövekedhet a felhőzet, és elszórtan kialakulhat egy-egy szápor vagy hőzivatar, de ettől függetlenül a hőség marad a meghatározó. A zivatarokat erős széllökések és helyenként jégeső is kísérheti, ezért érdemes figyelni az időjárás alakulását, különösen akkor, ha szabadtéri programot terveznek. Ilyenkor különösen fontos a rendszeres folyadékfogyasztás, lehetőleg vizet igyunk, és hogyha tehetjük, akkor dél körül ne tartózkodjunk hosszabb ideig a tűzőnapon. Az allergiásoknak sem könnyű a helyzet, hiszen a pázsitfüvek és a csonánfélék pollen koncentrációja továbbra is közepes vagy magas. Vigyázzanak magukra, az idősebb családtagokra és a kisgyermekekre is, mert számukra különösen megterhelő ez az időjárás.
1: Rádió!

0: it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Egy helyen a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Szexárdon, ez csak a Rádió Antrittól lehetséges.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét, most pedig egy kis segítséget szeretnénk kérni a naptól, kedves hallgatóink. Tegnap betért hozzánk a rádióba egy kedves hallgatónk, aki sajnos elveszítette a kulcs csomóját Szekszárdon a Garai tér környékén. Több kulcs található rajta, és van egy könnyen felismerhető ismertető jele is. Egy kötélből készült csomó díszíti a kulcs csomót. Lehet, hogy valaki megtalált, és éppen azon gondolkodik, hogyan juttathatná vissza a tulajdonosának. Hogyha önnél van, vagy tud valamit róla, kérjük, hogy jelezze nekünk. Elérhetnek bennünket a Veselény utca 16 szám alatt, vagy pedig telefonon a 0674 444 444-es telefonszámon. Hogyha pedig csak egy ismerősének mesélte valaki, hogy talált egy kulcs csomót a Garai téren, kérjük, hogy adja tovább ezt a felhívást. Bízunk benne, hogy hallgatóink segítségével hamarosan ismét gazdára talál ez a kulcs csomó. Előre is nagyon szépen köszönjük az összefogást.
2: Reklám!
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
5: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow, Dompepe, hétfőked!
0: Ennyi volt a reklám!
1: A következő dal igazi időtálló sláger, több mint 20 éve szól a rádióban, mégis ugyanolyan lendületes és friss, mint amikor először hallhattuk. Mel is következik a No Doubt és az It's My Life itt a Rádió Andriton. További szép napot kívánok Önöknek!
0: A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Andri.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Nem sokára 13 óra lesz, úgyhogy érkeznek a hírek, utána természetesen visszatérünk, és folytatjuk a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Maradjanak velünk!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Bali! Hozd már a földnedves beton!
5: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
4: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
5: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
4: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
5: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
6: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
7: Ebédeljen finomat, barátságos áron, elegáns, igényes környezetben, a Café Amaretto vendéglőben. Menüsétkeztetés hétfőtől szombatig, Café Amaretto. Cukráltánkban születésnapi és esküvői tortáját is megrendelheti. Café Amaretto vendéglő, menüsétkeztetés kicsit másképp. Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utca 4-6 szám alatt. Rendezvények lebonyolítását is vállaljuk.
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
8: Meghosszabbították a vörös kódot, Budapesten is veszélyes betegséget terjesztenek a kullancsok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Szociális és Családügyi Minisztérium szerint a hőségriadó miatt meghosszabbított vörös kód protokoll zökkenőmentesen és hatékonyan működik. A Szociális és Gyermekvédelmi Ellátórendszer biztonságosan üzemel, mondta dr. Tóth Kinga Dóra, szociális, család és idősügyi államtitkár. A vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató nappali melegedő és szakosított intézmény megkapta. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével. Magyar kutatók figyelmeztetnek egy kifejezetten veszélyes betegségre, amelyet a budapesti kullancsok akár harmada is terjeszthet. Kutatásuk során egy évig gyűjtötték a veszélyes vérszívókat. A HunRen Magyar Kutatási Hálózat és az Állatorvos Tudományi Egyetem egy teljes éven át gyűjtötte a vérszívókat Budapest egyik Perem kerületében. A szakemberek a laborvizsgálatok során a kullancsokban korábban nem igazolt DNS-t azonosítottak. Fontos felfedezés vizsgálataik alapján, hogy Közép-Európában először mutattak ki városi környezetben egy távol-keleti vándormadarakkal együtt érkező baktériumot, amely tartósan meg is telepedett a külvárosi élőhelyeken. Ez a baktérium az emberi szervezetben magas lánccal, fejfájással, valamint súlyos izomfájdalmakkal járó betegséget okozhat. A rendőrség folytatja a hetek óta zajló közbiztonsági akciót a főváros 11. kerületében lévő Kelenföldi vasútállomás környékén. Egy hét alatt 24 embert fogtak el vagy állítottak elő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a Kelenföldi vasútállomás környékén. Éjjel-nappal vannak rendőrök a területen. A rendőrök június 18-a és 25-a között 730 35 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 24 embert, többek között garázdaság miatt elfogató parancs alapján elzárás letöltésének elmulasztása miatt, valakit pedig bűncselekmény elkövetésén értek tetten.
2: Rádió Antrit időjárás.
8: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép kedd délutánt kívánok Önöknek. Örülök, hogy a hírek után ismét együtt lehetünk. Kint továbbra is igazi nyári forróság vár bennünket, de remélem a jó zenékek is felfrissülést hoznak. Indul is a következő dal.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljesen.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Andrét. Holnap július 1-én Semmelweis napot ünneplünk, amely a magyar egészségügy legfontosabb ünnepe. Ez egyben munkaszüneti nap is az egészségügyben dolgozók számára. Ezért érdemes még ma elintézni azokat az egészségügyügyeket, amelyeket lehet. A Tolna vármegyei Balassa János kórház tájékoztatása szerint holnap nem lesznek járó beteg szakrendelések, zárva tart a kórházi gyógyszertár, és a házi orvosi rendelők sem fogadnak betegeket. Fontos azonban tudni, hogy sürgős esetben továbbra is számíthatunk az ellátásra. A sürgősségi osztály a megszokott rendben működik, és a gyermek, illetve a felnőtt háziorvos ügyelet is folyamatosan elérhető. Ha segítségre van szükségük, a 1830-as telefonszámot lehet hívni. A Semmelweis nap jó alkalom arra is, hogy egy pillanatra megálljunk és megköszönjük azok munkáját, akik egész évben értünk dolgoznak. Orvosoknak, ápolóknak, asszisztenseknek, mentősöknek és minden egészségügyi szakdolgozónak, akik sokszor hétvégén, ünnepnapokon vagy éjszaka is helytállnak. Ezúton is köszönjük az áldozatos munkájukat, és kívánunk nekik nyugodt, szép ünnepnapot!
1: Rádió Andrét!

0: kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Hogyha a hét folyamán szeretnének egy kis kulturális kikapcsolódást, akkor ajánlom most egy kellemes programot itt Szekszárdon. Új kiállítás nyílt a belvárosi kávéházban, ahol ezúttal német Kata festőművész alkotásait láthatják az érdeklődők. A művész régóta rajong Marokkóért, amelyet már 12 alkalommal is felkeresett. Nem véletlen, hogy a mostani tálat képeit is ez a különleges ország ihlette. A festményeken visszaköszönnek a színes utcák, a keleti hangulat, a piacok világa és azok az élmények, amelyeket az alkotó az utazásai során gyűjtött. A kiállítás megnyitója is igazán jó hangulatban telt, Németh Kata személyesen mesélt a képek történetéről, az est zenei hangulatáról egy harmonika művész, illetve egy gitáros énekes is gondoskodott. Meglepetésként még a KFT együttes Afrika című slágere is felcsendült. A tálat még egy hónapig megtekinthető, így hogyha a belvárosba járnak, érdemes betérni egy kávéra és egy kis művészeti élményre.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények!
4: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szekszárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szekszárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
5: Ha szombat, akkor svédasztalos ebéd a Pizzamában. Már 4950 forinttól. Kínálatunkban 20 féle főételből, pizzákból, salátákból és desszertekből választhatsz. Vállaljuk zárt körű rendezvények, családi, baráti és céges találkozók szervezését, akár svédasztalos kiszolgálással is. Kedvezményes előfoglalás a 74-444-555-ös telefonszámon. Pizzama. Nem csak pizza, nem csak ma.
1: Ennyi volt a reklám.
0: Most pedig egy olyan következik, amely meghódította a világ slágerlistáit. Mr. Props érzékeny hangja és Robin Schulz remek remixet tökéletes párost alkotott, így született meg egy igazi nyári lazulós kedvenc. Forog már is a Waves itt a Rádió Andriton.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Andrit!

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antriton lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, hamarosan következnek a hírek, a tájékoztató után azonban ismét együtt leszünk, és jönnek a ma kedvencei és a tegnap slágerei. Várjuk vissza önöket!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2, a hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
5: Haló!
6: Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a Bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovaskocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüveg kereskedés. Azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak. Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló, és a lóval mi lesz?
2: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrét.
9: Nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben. A kereszténydemokrata néppárt a kormány pedagógusok számára bejelentett béremelését kritizálta. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az elmúlt 20 évben nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig, azaz 4 egymást követő napon harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben, ráadásul úgy, hogy előtte már a másodfokú figyelmeztetés is érvényben volt. Erről beszélt sajtótájékoztatóján az országos tisztifőorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem olyan egészségügyi kockázat, amely a következő két napban is fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula nem csak egyéni veszélyt jelent, hanem komoly terhelést okoz az egészségügyi ellátórendszerben is. Ez megmutatkozott a növekvő mentőhívások számában is, hiszen 400-450-nel több napi jelzést fogadtak a diszpécser szolgálatok a hétvégén, és túlterheltebbek a sürgősségi osztályok is. A kereszténydemokrata néppárt országgyűlési frakció vezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett, átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhe nagyobb lehet, mint maga a juttatás. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelési ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra. Szóvá tette azt is, hogy ezért a csekély összegért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon a bürokratikus teher lesz-e több, vagy a fizetésemelés mértéke. Nem támogatja Márki-Zay Péter és a Mindenki Magyarország mozgalom a képviselők vagy polgármesterek választhatóságának olyan törvényi korlátozását, amely meghatározott számú ciklus után automatikusan megfosztaná őket az indulás jogától. Hódmezővásárhely polgármestere bejegyzésében azt írta, meggyőződésük, hogy egy valódi jogállamban nem a politikai szereplők körét és a választhatóságokat kell adminisztratív eszközökkel szűkíteni, hanem olyan átlátható és tisztességes feltételeket kell teremteni, amelyek között a választ szabadon dönthetnek arról, kinek adnak bizalmat. Hangsúlyozta, ha egy település vagy választókerület lakói elégedettek a városvezető vagy képviselő munkájával, akkor joguk van őt újra és újra megválasztani. Robert Fico miniszterelnök szerint Szlovákia nem csatlakozhat azokhoz a kezdeményezésekhez, amelyek katonai hitelek révén finanszíroznák Ukrajna védelmi kiadásait, írja a felvidék.ma hírportál. A kormányfő erről a Szlovák Rádióban beszélt és jelezte, a héten zajló egyeztetéseken is ezt az álláspontot kívánja képviselni. Azt mondta, ha más országok össze akarnak fogni a konfliktus finanszírozására, azt valószínűleg nem tudják megakadályozni.
2: Rádió Antrit időjárás.
9: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen. Elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: A közlekedési hírek támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2. Több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
2: Rádió Antrit közlekedés.
0: Most pedig jöjjön ilyen közlekedési hír Szekszárd térségéből. Az M6-os autópályán Budapest irányában a Gelesdi pihenő közelében aszfaltozási munkák zajlanak, ezért a 163-as és a 167-es kilométer között a belső sávot lezárták. Pécs felé Bátaszék után szintén útburkolatot javítanak a 177-es és a 178-as kilométer között a forgalmat, a szemközti pályára terelik, ahol irányonként egyes sáv járható. A hőségriadó miatt, ha hosszabb útra indulnak indulás előtt, ellenőrizzék, hogy van elegendő üzemanyag az autóban, vigyenek magukkal ivóvizet, frissítőt és szükség esetén a rendszeresen szedett gyógyszereiket is. A nagy melegben egy esetleges torlódás vagy hosszabb várakozás is megterhelő lehet. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánunk Önöknek!
2: Rádió Andrét, FM 101.
0: Szép délutánt kívánok Önöknek, Ingéci Adrián vagyok. A hírek után ismét a zené a főszerep. A mai nap is bőven tartogat napsütést és meleget, úgyhogy vigyázzanak magukra és pihenjenek egy kicsit velünk a rádió mellett.
2: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.

0: Még rosszabb!
1: A ma kedvence és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. A nyári meleg nem csak bennünket, hanem a hangyákat is megmozgatja. Ilyenkor sok szexádi otthonban is megjelennek a konyhában vagy a teraszon, és bizony elég néhány morzsa vagy egy csepp kiömlött üdítő ahhoz, hogy már is hosszú sorban vonuljanak. Mielőtt azonban erős rovarirtószerekhez nyúlnánk, érdemes kipróbálni néhány egyszerű természetes megoldást. A szakemberek szerint az egyik leghatékonyabb a fahéj. Az erős illata megzavarja a hangyák tájékozódását, ezért, hogyha egy vékony csíkot szórunk az ajtóküszöbre, vagy az ablak közelébe, sokszor inkább másik útvonalat választanak. Hasonlóan működik a vízzel hígított ecet, vagy a friss citromlé is. Ezek nem elpusztítják a hangyákat, hanem eltüntetik azokat a szagnyomokat, amelyek alapján egymást követik. Persze a legjobb védekezés továbbra is az, hogyha nem hagyunk számukra a könnyen elérhető élelmet. Érdemes rendszeresen letörölni a konyhapultot, eltakarítani a morzsákat, és jól lezárni az édes élelmiszereket. Ezek az apró odafigyelések sokszor többet érnek, mint bármilyen vegyszer, ráadásul környezetbarát megoldást jelentenek.

0: Dalszám a kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, most pedig egy nagyszerű programmal érkezem. Június 29-e és július 5-e között ismét megrendezik Pakson a Gastro Blues Fesztivált, amely a zene és a gasztronómia találkozásának egyik legismertebb hazai eseménye. A többnapos programsorozat során blues, jazz és rock koncertek, kulturális programok, valamint gasztronómiai események várják az érdeklődőket. A fesztivál különlegessége, hogy a zenei élmények mellett a közösségi programokra és az ízek világára is nagy hangsúlyt fektet. A látogatók főzőversenyeken, kóstolókon és szabadtéri rendezvényeken is részt vehetnek. A programok több helyszínen zajlanak, a meghittebb hangulatú koncertektől a nagyobb színpadi produkciókig. A programhoz még előre is kellemes időtöltést kívánunk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sogó alapszolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorban állás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sogó alap magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sogokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sogó alap, legyen tisztában a vérképével.
5: Vidd a stadion élményt a nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Minden, ami telekommunikáció.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Hogyha szükségük van egy kis jókedvre, akkor a következő dal garantáltan megteszi a hatását. Justin Timberlake ezzel a slengerrel emberek millióit táncoltatta meg, és ma is nehéz egy helyben maradni, amikor megszólal. Jön már is a Can't Stop the Feeling, itt a Rádió Antriton.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antri.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Andrit. Hamarosan 15 óra lesz, úgyhogy mindjárt átadjuk a helyet a híreknek. Az információk után azonban újra zenélünk. Jövünk is vissza a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Tartsanak velünk továbbra is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Pali! Hozd már a földnedves beton!
4: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
3: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
4: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
3: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
4: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
5: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
6: Dompepe hétfőket!
7: Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
8: Csavar! Zár! Vasalat! Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier Csavar és Zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
2: Ennyi volt a reklám. Minden, ami Szekszárd, minden, ami Tolna, minden, ami régió. A legfrissebbek itt, a Rádió Antritban.
9: Szakmai fórum a kórházban. Történelmi siker a szekszárdi kerékpáros esénél. Szerdán már érezhető változás jön. Jó napot kívánok, Janner Gyuli vagyok. 2026. június 30-án, kedden 15 órakor következnek a Rádió Antrit regionális hírei. Idén 10. alkalommal rendezték meg a Roma Rendőr horgászversenyt, aminek a Paksi Atomerőmű Horgász Egyesület horgásztava adott otthont. A Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság területi kisebbségi kapcsolattartó munkacsoportja június 26-án szervezte meg a Tolna vármegyei cigány nemzetiségi önkormányzattal közösen a hosszú évek óta nagy sikert aratott rendőr-roma horgászversenyét, tudtuk meg a rendőrség közleményéből. A rendezvény fővédnöke dr. Habricsek Nikolatta rendőrezredes, Tolna vármegye rendőrfőkapitánya volt. A kiváló hangulatú rendezvényen a dobogós helyezéseken ezúttal is osztoztak a rendőrök és a kisebbségi önkormányzat horgászai. A versenyt végül a romák képviselője, a Paksi Györgye Mátyás nyerte, második helyzet lett Zsiga Péter rendőr alezredes, míg a dobogó harmadik fokára a gyulai Orsós Károly léphetett fel. A legnagyobb halért járó különdíjat a Paksi Kovács Márton vehette át a 3,7 kg súlyú ponty kifogásáért. A jó hangulatú program zárásaként a versenyzők egy finom ebédet is elfogyaszthattak. A Tolna vármegyei Balassa János kórház fennállásának 225 éves jubileum évében szakmai fórumot tartottak, 225 év gyógyítása jövő kutatásai, klinikai kutatási fórum címmel. Kis Zoltán főigazgatót arról kérdeztük, mit jelent a kutatás a kórház számára.
10: Én azt gondolom, hogy soha nem a mának gyógyítunk, mindig a jövőnek gyógyítunk. Tehát ha bejön egy beteg, azt is, vagy őt is azért gyógyítjuk meg, hogy a jövőben jó legyen neki. És kicsit ezt tágabbra veszük, akkor jön be az, hogy a jövő, mint távlati cél. Ezért vannak ez a mai rendezvény is, mert hogy a kutatások, klinikai kutatások azért vannak, hogy majd 5 év múlva, 10 év múlva olyan gyógyszerek legyenek, amik a betegségeket meg tudják gyógyítani. Vannak olyan klinikai kutatásunk, lezárultak 4-5 éve, és most törzskönyvezik ezeket a készítményeket, és a onkológián mondta el a főorvos úr, hogy az Európai Onkológiai Társaságnak az ülésén ott kivetítették, hogy 5 új gyógyszer törzskönyvezik most egy évben, 3 itt volt nálunk is kipróbálása. Nyilván nem csak nálunk, nagyon sok helyen, de nekünk ez a nagy büszkeség, hogy ezeket itt helyben biztosítani tudjuk, jó a betegeknek is, és nyilván ne legyünk szemérmesek, jó a dolgozóinknak is. Ez egyfajta megtartási lehetőség, hogy lehetőséget adunk arra, hogy ilyenekkel foglalkozzanak. Kis keresetkiegészítés és szakmai az jelentős előrelépés. Azt gondolom, hogy erre a kórházig nagyon nagy szükség van, és azt gondolom, hogy nekünk az a feladatunk, hogy kiegészítsük gyakorlatilag a nagy egyetemi centrumot, és olyan ellátásokat tudjunk itt biztosítani, miért fölösleges elmenni Pécsre, esetleg Kaposvárra, Budapest felé. Ezeket kell nekünk fejlesztenünk. Én azt gondolom, hogy a szakembergárdánk az rendelkezésre áll, eszközökbe kell beruházni. A gazdaságigazgató azt mondja, mindig azt beszéljük, hogy ami a betegek érdek, azt ki fogjuk fizetni. Tehát, mert arra szükség van. Tehát, mi nem az, hogy előre meneküljünk, de biztosítsuk azt, amivel szakemberek is idejönnek, és a betegek sincsenek arra rákényszerülve, hogy elmenjenek máshova gyógyulni.
9: Hogyan kapcsolódik a mesterséges intelligencia a klinikai kutatásokhoz? Erről beszél dr. Gál Szonya, jogtanácsos.
6: Igazából 225 év gyógyítás mellett éppen ideje volt, hogy bemutassuk azt is, hogy milyen komoly kutatások folynak a Tolnavár megyei Balass János Kórházban. Lényegében én itt a mesterséges intelligenciát vonultatom majd fel annak egy szegmensét. Ugyanis a mesterséges intelligencia ugye kérdésként merülhet fel, hogy miért pont jogász az, aki egyébként ezt ismerteti, és igazából nagyon egyszerű a válasz. Új technológia, ami rögtön felveti a felelősséget, felveti a betegjogokat, illetve a betegbiztonságot. Megvan már egyébként, hogy mégis hogyan történhet a mesterséges intelligenciával támogatott szoftvereknek az alkalmazása, viszont nem vihetjük be rögtön a betegellátásba, hanem először a klinikai implementáció keretében a validációnak, a helyi validációnak kell megtörténnie. Ez azt jelenti, hogy a hatékonyságát vizsgáljuk meg az adott szoftvernek, hogy egyáltalán Szexárdon működik-e. Mert az egy dolog, hogy a gyártó már minősítette esetleg, és nagyon hatékonynak bizonyult ez a szoftver, viszont egyáltalán nem biztos, hogy a szexárdi populáción ugyanúgy működne. Ez az egyik szegmense, a másik pedig az emi jártasságnak a kialakítása. Igazából ez is még teljesen most kezdődött itt a szexárdi kórházban. Januárban kezdtük el a mesterséges intelligencia alapfogalmaknak az oktatását, és lehetővé tettük, hogy akiket érdekel, csatlakozzanak, és akkor ezt együtt feltérképezzük. Igazából a mai napon mesterséges intelligencia vonatkozásában a központi radiológiai osztály egy projektjét szeretnénk, egy projekttervét ismertetni, ami rendkívüli módon előre mutat a jövőben, hiszen egy olyan szoftvert szeretnénk Szexárdra elhozni egy kutatás keretébe, ami predikciós szoftver, az azt jelenti, hogy már teljesen science fiction, és igazából olyat lát esetlegesen egy CT felvételen, amit egy emberorvos nem biztos, hogy észrevenne, de ettől függetlenül hangsúlyozandó, hogy a döntés mindig az orvosnál marad, az orvos kezében.
9: Július 1-én szerdán tartják a Szemelvesz napot, ami az egészségügyi dolgozók és intézmények számára munkaszüneti nap lesz. Ilyenkor a kórház hétvégi ügyeleti munkarendszerint működik, és zárva lesznek a járóbeteg szakrendelések, a gyógyszertárak és a házi orvosi rendelők. Azonban a sürgősségi és az ügyeleti betegellátás folyamatosan működik. A gyermek és felnőtt házi orvosi ügyelet elérhető a 1830-as telefonszámon, illetve Szexárdon az Ibli Miklós utca 1 szám alatt. A Tudásközpontban rendezték meg hétfőn a kábítószerellenes világnap szexárdi eseményét, ahol Gréci Félegyházi Gyöngyvér, a KEF elnöke beszélt a jövőbeli tervekről.
11: Egyeztettünk a közelgő eseményekről, képzésekről, megbeszéltük a szociális munkanapjára tervezett faültetés kapcsán a helyszíneket, hova lehetne elhelyezni a kisfácskákat, felhívva a figyelmet a szociális területen dolgozók munkájára és a szükségességére, illetve két évente megjelenik a kábítószerügyi egyeztető fórumnak a kiadványa, és ennek a tervezetéről beszéltünk, valószínűleg jövőre várható. Megjelenés.
9: Június utolsó vasárnapján került sor az idei kerékpáros felnőtt országúti országos bajnokságra, ahol a szexádi kerékpárosesek két fővel, Filutás Viktorral és Faragó Tamással állt rajthoz. A helyszín ezúttal is Pannonhalma volt, de erre az évre egy keményebb hegyi körözés várta a több mint 60 indulót, akiknek 140 kilométert kellett teljesíteni a 40 fokos hőségben. Ennek megfelelően rendkívül fontos szerep jutott a csapatot segítő személyzetnek, hiszen a rekkenő hőségben a versenyzőket minden körben az út széléről és a kísérő autóból is el kellett látni frissítő italokkal. Sajnos Tominak idő előtt véget ért a verseny, viszont Filutás Viktor a rajtól kezdve nagyon észnél volt. Az első fél órában kialakult egy 12 fős szökevény csoport, amiben ő is benne volt. A megbeszélt taktikához tartva magát, inkább a profi státuszú versenyzőkre bízva az aktivitást, azaz rutinosan tartalékolta az energiáját a táv második felére. Volt egy meglepetés 10-15 perc, amikor pár kilométeren keresztül egyedül szökött, de ott sem ment maximális intenzitással. Rendkívüli fegyelemmel, illetve figyelemmel ügyelt arra, hogy folyamatosan pótolja az elvesztett kalóriát, a folyadékot és az ásványi anyagokat. Ahogy fogytak a kilométerek, úgy fogyatkozott az élmezőny létszáma is. Viktor azonban úgy érkezett oda az utolsó 10 kilométerhez, hogy a dobogós helyért harcolhatott. A kőkemény hegyi menet, ami az apátsághoz vezetett fel, még jobban szelektálta az élmezőnyt, és a végén 2-3 fős csoportok alakultak ki. A csapatmenője a végén óriásit küzdve az előkelő 6. helyen ért célba. példa, amit a televíziós közvetítésnek köszönhetően az egész országból élőben lehetett követni. Az egyesület életében Viktor kiváló eredménye nem csak azért történelmi jelentőségű, mert olyan profi versenyzőket előzött meg, mint Valtel Attila vagy a tavalyi bajnok Dina Márton, hanem mert ez idáig nem volt példa arra, hogy szexádi színekben versenyző kerékpáros UCI pontokkal gazdagodjon. Szerdán megérkezik a változás egy hidegfront hatására, a délutáni órákban egyre több felé alakulhat ki zápor, zivatar, az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 32 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek. A Dunántúlon egyre több felé élénk, erős lesz az északnyugati szél, máshol a változó irányú légmozgás, főként zivatarok ideje lehet erős, viharos. Szekszárdon és a vételkörzetben a hajnali 22 fok után napközben 33 fok körüli hőmérséklet várható.
2: Ezek voltak a Rádió Antrit regionális hírei.
8: Készült a Médiatanács támogatásával a Médiatanács támogatási program keretében.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép délután kívánok Önöknek, én Géci Adrián vagyok. A nyári meleg továbbra is kitart, mi pedig gondoskodunk róla, hogy kellemes hangulatban teljen a délután. Már is folytatjuk a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Hogyha végignézzünk most Szekszed utcáin vagy a környező településeken, szinte minden erkét és ablakot muskátlik díszítenek. Ez az egyik legkedveltebb nyári virágunk, de a mostani forró napok őt is alaposan próbára teszik. A kertészek szerint az egyik leggyakoribb hiba, hogy minden nap automatikusan meglocsoljuk a muskátlit, pedig érdemes először megnézni a földjét. Ha még nedves, inkább várjunk egy napot, mert a túlöntözés legalább akkora gondot okozhat, mint a kiszárodás. A legjobb időpont továbbra is a kora reggel, amikor a növény még fel tudja venni a vizet, mielőtt megérkezik a délutáni forróság. A másik fontos feladat, hogy rendszeresen távolítsuk el az elnyílt virágokat és az elsárgult leveleket, így a növény újabb bimbókat nevel és sokkal tovább virágzik. Hetente egyszer tápoldattal is meghálálja a gondoskodást, a cserép tetejére szólt mulcs vagy fenyőkérek pedig segít megőrizni a talaj nedvességét. Hogy ezt az 5-6 apró szabályt betartjuk, jó eséllyel a legnagyobb nyári hőségben is gyönyörű, színes muskátlik díszítik majd az erkét, az ablakot vagy éppen a kertet. Egy kis odafigyelés most bőséges virágzással hálálja meg magát.
1: Rádió Andrét.

0: a ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrét, most pedig, hölgyeim, figyelem, egy igazán különleges közösségi programra szeretném felhívni a figyelmüket. Július 1-én a Szexádi Kerékpáros Sportegyesület szervezésében egy csak nőknek szóló országúti kerékpártúra indul Szexádról. A részvevők a gyönyörű Gemenc töltésen keresztül tekernek egészen Domborig, majd vissza Szexádra, így összesen nagyjából 52 kilométer vár a vállalkozó kedvű bringásokra. A szervezők célja nem a versenyzés, hanem a közös élmény, a mozgás öröme és az új ismerettségek kialakítása. Úgyhogy ha valaki régóta gondolkodik rajta, hogy csatlakozna egy bringás közösséghez, vagy egyszerűen csak szeretne egy kellemes napot eltölteni a természetben, akkor ez remek lehetőség lehet. Kellemes tekerést és biztonságos közlekedést kívánunk mindenkinek.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
4: Csúcs technológia a Spiritben.
5: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
4: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon. A tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ébel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az önegészsége.
1: Ennyi volt a reklám!
0: Érkezik már is egy felejthetetlen előadó és egy dal, amely generáció kedvence lett. Michael Jackson neve örökre összefort ezzel a slágerrel. Hallgassák most szeretettel a Billie Jean című dalt itt a Radio Andréton. További szép napot kívánok mindenkinek!
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Radio Andrét!

közéleti információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan 16 óra, úgyhogy mindjárt kezdődnek a hírek. A híradást követően azonban folytatjuk a műsort sok kellemes zenével. Maradjanak a rádió mellett.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények!
4: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi Alma gyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
5: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország
1: és a világ legfontosabb hírei.
2: Ez a Rádió Antrit.
6: Új korszak kezdődik a budapesti parkolásban, a fővárosban marad a közlekedési múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöld rendszámos járművek parkolási kedvezménye is. A fizetős parkolási zónákban található közterületi töltők használata során a töltés ideje alatt is parkolási díjat kell fizetni. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Egy éve bocsájtották fel Magyarország második kutató űrhajósát, Kapu Tibort. Ebből az alkalomból a rendezvénysorozat kezdődött a budapesti Millenáris Parkban. Az esemény megnyitóján szólalt fel Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki elmondta, bár a Hunar program évvégén lezárul, szeretné, ha folytatódna a megkezdett fejlődés, és erre a fél évre felkérte Kapu Tibort a program vezetésére. A miniszter szerint az űrtevékenység az egyik legfontosabb feladat, mert ez nem csupán egy iparág, egy kutatási terület, hanem befektetés a jövőbe. Az űripar a világ egyik leggyorsabban növekvő ágazata, hangsúlyozta. Budapesten marad a közlekedési múzeum. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelyéről döntött a kormány. Most véglegessé vált, hogy nem Debrecenben lesz, hanem Budapesten az egykori északi járműjavító területén, a dízelcsarnok környékén. A debreceni elhelyezéshez kapcsolódó tevékenységet le is állították. A kormány közlése szerint az új közlekedési múzeum projekt előkészítése már megtörtént, de felszólítják a közlekedési és beruházási minisztert, hogy vizsgálja felül a megvalósítás üdemezését. Emellett utasították a projekt és a kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges költségek vizsgálatára is. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandar Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt.
2: Rádió Antrit időjárás.
6: A sok napsütés mellett kevés gomoly felhő lesz az égen, elsősorban a Dunától keletre alakulhat ki néhol zápor, zivatar. A Dunántúlon eleinte mérsékelt északi szél várható, később országszerte gyenge lesz a légmozgás. A szél csak zivatarok környezetében erősödhet meg, de akkor akár viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 36 és 42 fok között alakul.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit, FM 101.
0: Szép délutánt kívánok Önöknek, Ingi Ici, Adrien vagyok, köszönöm, hogy a hírek után ismét minket választottak. A hőség még mindig velünk van, de remélhetőleg egy kis jó zene most is megszépíti a napjukat.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igaz?

Miért hallgat a Budapesti Rádiót? Ha van szexárdi is. Ez a Rádió Andrit. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei, ez a Rádió Antrit. Ebben a nagy melegben valószínűleg mindannyian keressük azt az italt, ami nem csak felfrissít bennünket, hanem egy kicsit fel is tölt energiával. Hogyha már unják a sima limonádét, akkor érdemes kipróbálni egy gyömbéres változatot, ami mostanában egyre népszerűbb. A gyömbér nem csak különleges, kicsit csípős ízt ad az italnak, hanem a szervezetünkre is jótékony hatással lehet. Sokan természetes gyulladás csökkentőnek ismerik, segítheti az emésztést és az immunrendszer működését is támogathatja. A citrommal együtt pedig igazán üdítő párost alkot, ami ezekben a forró napokban különösen jól tud esni. Az elkészítése sem bonyolult, néhány evőkanál frissen reszelt gyömbért fél liter vízben érdemes felforralni, majd körülbelül negyed órát állni hagyni. Miután kihűlt, jöhet hozzá még egy liter hideg víz, két citrom frissen facsart leve, végül ízlés szerint egy kis méz vagy más természetes édesítő. Tálaláskor néhány jégkocka és pár mentalevél tesz igazán nyári tallá. Ha pedig kirándulni indulnak a gemencbe, vagy csak a kertben pihennek, ez a házi gyömbérlimonádé igazán kellemes társa lehet a forró délutánoknak.
1: Ez a Rádió Antrit FM 105.1.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Andrit. Lehet, hogy sokan meglepődnek rajta, de amit főzés után legtöbbször egyszerűen kiöntünk a lefolyóba, az bizony mások számára igazi kincs. Ez pedig nem más, mint a rizsvíz. Ázsiában évszázadok óta használják természetes szépségápolási praktikaként. Sokan hajoblítőként alkalmazzák, mert fényesebb és könnyebben kezelhetővé teheti a hajat. Mások pedig arctonikként használják, mivel a benne található keményítő és ásványi anyagok kellemesebb érzetet adhatnak a bőrnek. Az elkészítése tök egyszerű, elég megmosni a rizst, majd tiszta vízben fél órán át áztatni, és a leszűrt vizet már fel is lehet használni. Fontos azonban, hogy mindig friss legyen, hűtőben tároljuk, és néhány napon belül használjuk fel. Persze csodát ettől sem érdemes várni. A szakemberek szerint a rizsvíz lehet egy hasznos kiegészítő a mindennapi bőr és hajápolásnak, de nem helyettesíti a megfelelő kozmetikumokat vagy az orvosi kezelést. Viszont jó példa arra, hogy néha legegyszerűbb, legolcsóbb házi praktikák is meglepően sokoldalúak lehetnek.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények!
4: Bali! Hozd már a föld nedves beton!
5: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem!
4: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
5: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a föld nedves betont Szekszárd belterületén.
4: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
5: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
6: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
7: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban. Wow, Dompepe hétfőked!
1: Ennyi volt a reklám!
0: A következő dal nem csak hatalmas siker lett, hanem fontos üzenetet is hordoz. Több mint 20 évvel a megjelenése után is aktuális kérdéseket tesz fel, miközben egy igazán emlékezetes dallammal szólít meg bennünket. Jön már is a Black Eyed Peas és a Where Is The Love.
1: Vissza a zenéhez! A ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel! Ez a Rádió Andrit!

0: a kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Néhány pillanat és következnek a hírek, utána pedig ismét visszatérünk és folytatjuk a délutánt a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Várjuk vissza önöket!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
3: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád, fények, élmények!
4: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Antrit.
5: Meghosszabbították a vörös kódot, Budapesten is veszélyes betegséget terjesztenek a kullancsok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Szociális és Családügyi Minisztérium szerint a hőségriadó miatt meghosszabbított vörös kód protokoll zökkenőmentesen és hatékonyan működik. A Szociális és Gyermekvédelmi Ellátórendszer biztonságosan üzemel, mondta dr. Tóth Kinga Dóra, szociális, család és idősügyi államtitkár. A vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató nappali melegedő és szakosított intézmény megkapta. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról. Az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet. Rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont. Jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével. Magyar kutatók figyelmeztetnek egy kifejezetten veszélyes betegségre, amelyet a budapesti kullancsok akár harmada is terjeszthet. Kutatásuk során egy évig gyűjtötték a veszélyes vérszívókat. A HunRen Magyar Kutatási Hálózat és az Állatorvos Tudományi Egyetem egy teljes éven át gyűjtötte a vérszívókat Budapest egyik perem kerületében. A szakemberek a laborvizsgálatok során a kullancsokban korábban nem igazolt DNS-t azonosítottak. Fontos felfedezés vizsgálataik alapján, hogy Közép-Európában először mutattak ki városi környezetben egy távol-keleti vándormadarakkal együtt érkező baktériumot, amely tartósan meg is telepedett a külvárosi élőhelyeken. Ez a baktérium az emberi szervezetben magas lánccal, fejfájással, valamint súlyos izomfájdalmakkal járó betegséget okozhat. A rendőrség folytatja a hetek óta zajló közbiztonsági akciót a főváros 11. kerületében lévő Kelenföldi vasútállomás környékén. Egy hét alatt 24 embert fogtak el vagy állítottak elő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a Kelenföldi vasútállomás környékén. Éjjel-nappal vannak rendőrök a területen. A rendőrök június 18-a és 25-a között 735 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 24 embert. Többek között garázdaság miatt, elfogató parancs alapján, elzárás letöltésének elmulasztása miatt, valakit pedig bűncselekmény elkövetésén értettetten.
2: Rádió Antrit időjárás.
5: Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, a legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
0: Szép délutánt kívánok önöknek. A hírek után ismét a zené a főszerep, lassan közeledik az este, de a melegből ma még biztos a jut bőven. Maradjanak velünk, mert egymást követik a jobbnál jobb dalok.
2: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zene

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit, és lassan vége van a júniusnak, már 30-át írjuk. Kedv van, ne felejtsék el felköszönteni Pál nevű ismerőseiket, ma nekik van a névnapjuk. És akkor nézzük, hogy meddig fog még tombolni ez a hőség. Úgy néz ki, hogy holnap egy hideg front hatására napközben egyre több felé alakulhat majd ki zápor, zivatar, helyenként heves zivatarra is számítani kell, felhőszakadással, hégesővel, valamint viharos széllökésekkel, és az esti órákban is zenghet az ég. Az ország nagy részén még nem szűnik meg a hőség, 33 és 39 fok között alakulnak a csúcsértékek, és akkor a reggeli órákra is csak 18 és 26 fok közé hűl le a levegő. A Dunántúlon többfelé élénk, erős lesz az északi-északnyugati szél, máshol pedig a változó irányú légmozgás főként zivatarok idején lehet erős, viharos.
1: Rádió Antrit.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hogyha már érzik, hogy egy kicsit elfáradtak a nap végére, vagy egyszerűen csak jól esne valami hűsítős, egészséges, akkor van egy remek ötletünk. A következő zöld turmix egyszerre frissítő és tápláló. A kivi kellemesen savanykás íze, a banán természetes édessége és a kókuszvíz könnyed frissessége igazán jól kiegészítik egymást. Egy marék friss spenót pedig szinte észrevétlenül kerül bele, miközben rengeteg vitaminnal és ásványi anyaggal gazdagítja az italt. Az elkészítése mindössze néhány perc, 3 meghámozott kiwi, egy banán, egy marék bébi spenót, 2 deci kókuszvíz, fél lime leven és néhány jégkocka kerül a turmixgépbe. Hogyha valaki egy picit édesebben szereti, egy kevés mézet is adhat hozzá. A végeredmény pedig egy könnyű frissítő ital, amely jól hidratál és ezekben a meleg napokban kifejezetten jól tud esni. Hogyha pedig sportolás után vagy egy hosszabb séta után készítik el, garantáltan gyorsan felfrissíti majd önöket. Egészségükre!
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében 2 korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
4: Csavar, zár, vasalat. Ivvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7:30-tól 16 óráig. Szombatonként 11:30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ivvier csavar és zár szaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvr.hu.
5: Haló!
6: Sárvíz autóüveg kereskedés.
5: Haló! Hónap mennénk a bityúval, ott mindig megázunk, ha esik. Segítsen már!
6: Ön miben segíthetek?
5: Hát szélvédő kéne nekünk.
6: Milyen típusú az autó?
5: Autó? Miféle autó? Mink a lovas kocsival vagyunk, kérem!
7: Autója szélvédőjét cserélje ki nálunk. Sárvíz autóüvegkereskedés azonnali kaszkókár felvétel szerződött partnereknek. Precíz munka, gyors határidő, mosolygós árak Szekszárdon a Sárvíz utca 14-ben.
8: Megváltozott telefonszámunk 20 936 35 35.
5: Haló! És a lóval mi lesz?
1: Ennyi volt a reklám.
0: Most pedig egy igazi világsztár következik, aki énekesnőként, színésznőként és előadóként és hosszú évek óta a legnépszerűbbek közé tartozik. Dalai mindig tele vannak energiával, és pillanatok alatt megteremtik a jó hangulatot. Ja már is, Jennifer Lopez.
1: Vissza a zenéhez, a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Ez a Rádió Antenna.

0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei ez a Rádió Antrit. Hamarosan 18 óra, úgyhogy itt az idő, hogy elköszönjek önöktől. Én már ennyi voltam. Nem sokára érkeznek a hírek, utána pedig már Adri nélkül forognak tovább a dalok. Kellemes estét, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom mindenkinek. Az elmúlt órákban Géci Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz. Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd, vidd. Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
5: Ha sokat stresszelsz, ha szeretnél jobban teljesíteni, ha hiányzik a mozgás a mindennapjaidból, találd meg az egyensúlyt az Energy Fitness edzőtermekben. Felkészült trénerek, professzionális kondigépek és kiváló parkolási lehetőség Szekszárdon, az Ebreskert utca 2-ben és a Munkácsi utca 25 szám alatt. A családias hangulatú edzőtermeink 024-ben várnak téged. Hívj, ha az Energy Fitnessben edzenél. Plusz 36 30 883 83 51.
2: Ennyi volt a reklám. Szexárd, az ország
1: és a világ legfontosabb hírei.
2: Ez a Rádió Antrét.
6: Nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben. A kereszténydemokrata néppárt a kormány pedagógusok számára bejelentett béremelését kritizálta. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az elmúlt 20 évben nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig, azaz 4 egymást követő napon harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben, ráadásul úgy, hogy előtte már a másodfokú figyelmeztetés is érvényben volt. Erről beszélt sajtótájékoztatóján az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem olyan egészségügyi kockázat, amely a következő 2 napban is fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula nem csak egyéni veszélyt jelent, hanem komoly terhelést okoz az egészségügyi ellátórendszerben is. Ez megmutatkozott a növekvő mentőhívások számában is, hiszen 400-450-nel több napi jelzést fogadtak a diszpécser szolgálatok a hétvégén, és túlterheltebbek a sürgősségi osztályok is. A kereszténydemokrata néppárt országgyűlési frakció vezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett, átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhe nagyobb lehet, mint maga a juttatás. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelési ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra. Szóvá tette azt is, hogy ezért a csekély összegért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon a bürokratikus teher lesz-e több, vagy a fizetésemelés mértéke. Nem támogatja Márki-Zay Péter és a Mindenki Magyarországa mozgalom a képviselők vagy polgármesterek választhatóságának olyan törvényi korlátozását, amely meghatározott számú ciklus után automatikusan megfosztaná őket az indulás jogától. Hódmezővásárhelyi polgármestere bejegyzésében azt írta, meggyőződésük, hogy egy valódi jogállamban nem a politikai szereplők körét és a választhatóságokat kell adminisztratív eszközökkel szűkíteni, hanem olyan átlátható és tisztességes feltételeket kell teremteni, amelyek között a választó szabadon dönthetnek arról, kinek adnak bizalmat. Hangsúlyozta, ha egy település vagy választókerület lakói elégedettek a városvezető vagy képviselő munkájával, akkor joguk van őt újra és újra megválasztani. Robert Fico miniszterelnök szerint Szlovákia nem csatlakozhat azokhoz a kezdeményezésekhez, amelyek katonai hitelek révén finanszíroznák Ukrajna védelmi kiadásait, írja a felvidék.ma hírportál. A kormányfő erről a Szlovák Rádióban beszélt és jelezte, a héten zajló egyeztetéseken is ezt az álláspontot kívánja képviselni. Azt mondta, ha más országok össze akarnak fogni a konfliktus finanszírozására, azt valószínűleg nem tudják megakadályozni.
2: Rádió Antrit időjárás.
7: Thank you.
6: Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, a legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Rádió Antrit FM 101.
1: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
2: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám!
2: Pali! Hozd már a földnedves beton!
3: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem.
2: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
3: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
2: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
3: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
4: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
5: Csúcs technológia a Spiritben.
6: Nyitott MR, digitális röntgen és egyéb modern orvosdiagnosztikai eszközök, széleskörű laborvizsgálatok, amelyek mind az ön egészségét és kényelmét szolgálják.
5: Orvosaink szaktudása garancia arra, hogy a felállított diagnózis után kiemelt figyelmet, minőségi ellátást kapjon, a tüdőgyógyászattól kezdve a kardiológián, az ortopédián át az urológiáig, számos szakterületen. Találkozzunk Szekszárdon az Ebel Miklós utca 3 szám alatt a Spirit egészségcentrumban, mert nekünk fontos az ön egészsége.
7: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban! Wow! Dompepe! Hétfőked!
0: Ennyi volt a reklám! Rádió Andrét!

Street FM 105.1.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron heteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Dompepe hétfőket! Juhéj! Kihagyhatatlan hétindító akciós pizzák a dompepe.hu webshopban. Wow, Dompepe! Hétfőked!
4: Az egészségügyi kérdéseket nem szabad halogatni. Az Alma Plus alkalmazásban ingyenesen foglalhat időpontot a szexárdi almagyógyszertárakba. Tanácsadóink segítenek az egészség megőrzésben. Töltse le az Alma Plus appot, jelölje kedvencnek szexárdi patikáink egyikét, és foglaljon időpontot még ma.
1: Ennyi volt a reklám! Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
5: Segítik az ukrajnai háború sérültjeit, a szúnyoggyérítés elhagyását kérik a V4 fesztiváltól. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Budapesten kapnak művégtagokat az ukrajnai háború sérültjei. Egy szaudi humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. Az első méretpontos művégtagok átadására szerdán került sor Szaúd-Arábia magyarországi nagykövetének jelenlétében, közölte az esemény szervező kommunikációs ügynökség. Kitértek arra, hogy az ukrajnai háború miatt sokaknak hosszú ideje nehezen vagy egyáltalán nem elérhető a megfelelő rehabilitációs és művégtagellátás. Erre igyekszik megoldást találni a Szaúd-Arábiai Királyság hivatalos humanitárius segélyszervezete. A Semmelweis Egyetem rektora Merkeli Béla szerint nincs félnivalója az intézménynek a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda vagyonvisszaszerzési hivatala által tartott razzia után. A rendőrök szerdán jelentek meg az Üllői úti központi tömbben egy folyamatban lévő büntető eljárás miatt. A rehabilitációs klinikán tartott átadón azt mondta, a vizsgálat egy klinikai kutatásokhoz kapcsolódó gyógyszerfelhasználás kérdését érinti a belgyógyászati és hematológiai klinikán, és nincs köze az egyetem működéséhez vagy fejlesztéseihez. Az intézmény közölte, hogy teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, de egyelőre nincs hivatalos információt gyanúsítottakról, vagy az eljárás pontos tárgyáról. A szúnyoggyérítés elhagyását kéri a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület a V4 fesztiváltól. Azt szeretnék, hogy az idei rendezvényen ne alkalmazzanak deltametrin hatóanyagú kémiai szúnyoggyérítést. Az egyesület szerint az aszályos időjárás miatt a térségben jelenleg nincs jelentős szúnyogártalom, ezért az írtás nem indokolt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kémiai kezelés nem szelektív, így a hasznos rovarokat is elpusztítja. A fesztivál részben Natura 2000-es területet érint, ezért különösen fontos a természeti értékek védelme. A szervezet szerint a szer elsodródása a dunamenti vizes élőhelyeket is veszélyeztetheti, mivel a deltametrén a vízi élővilágra is káros. A V4 fesztivált július 1-e és 4-e között rendezik meg Nagymaroson. Emléktáblát és emléklapot állítanak Scherrer Péter tiszteletére a budapesti Margit szigeten egy olyan platánfánál, amelyhez az idén májusban elhunyt színművészt szoros személyes kötelék fűzte, írja a Blick. A színművészre elementáris hatást tett a két egymás mellett álló, szinte egybefonódó platánfa, amikor először meglátta. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított egy kutatóexpedíció, írja a 24.hu. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részén Brazília partjaitól nem messze fedezték fel. Mindet az óceán középső vízrétegében találták meg, amely a világ legnagyobb és leggazdagabb ökoszisztémája. A kutatócsoport mintákat is gyűjtött, amelyek genetikai elemzése lehetővé tette az ismeretlen fajok gyors leírását.
1: Rádió Andrét időjárás.
5: Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor-zivatar több felé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, a legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Antrit. FM 101.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Július 2-től 5-ig fényfesztivál az Árkádban is, ahol lenyűgöző fényekkel várjuk az érdeklődőket. Gyere el te is és fedezd fel a BPM spanyol kreatív stúdió által alkotott Vestige című 3D digitális fényalkotást, amely az átalakulás és a folytonos változás titkait tárja elénk. Árkád. Fények. Élmények.
3: Csavar, zár, vasalat. Ibvier Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt. Csavarok, zárak, épület és bútorvasalatok, lakatok, kilincsek, postaládák óriási választékával, valamint kulcsmásolással várjuk vásárlóinkat. Hétköznap 7.30-tól 16 óráig. Szombatonként 11.30-ig nyitva tartunk. Ráadásul 10% kedvezményt is biztosítunk. Ibvier csavar és zárszaküzlet Szekszárdon, a Mátyás Király utca 66 szám alatt, a Márker Kft. Udvarában. Telefonszám 74 413 004, www.ibvier.hu.
4: Munkatársai kötelező üzemorvosi ellátását bízza az Ergonom Kft.-re. 3 évtizedes tapasztalatunk, szakmailag felkészült orvosaink és ápolóink, valamint az igényes környezet biztosíték arra, hogy kollégái a legjobb üzemorvosi ellátásban részesülnek. Munkatársainak egészségmegőrzése cégének biztonságos működését is jelenti. Bízza ránk, cége és munkatársai biztonságát. Ergonom, munkavédelmi szolgáltató Kft. Szekszárd, Tarcsai Vilmos utca 16. Telefon 20 388 27 30. www.ergonom.hu.
0: Ennyi volt a reklám. Ez a Rádió Antrit.

0: Rádió Andrét. Ez a Rádió Andrét.
1: Let's get down to business.

hallgatna Budapesti Rádiót, ha van Szexárdi is. Ez a Rádió Andrit, a ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
2: Bali! Hozd már a földnedves beton!
3: Dehogy hozom, majd hozza a betonüzem.
2: Miért? Találtál valami olcsó helyet?
3: Jobbat! Új betonüzem nyílt Szekszárdon. Egész júniusban ingyen hozzák ki a földnedves betont Szekszárd belterületén.
2: Ingyen? Jaj, azt szeretjük ám! Hol vannak?
3: Figyelj! Szekszárd, Bogyiszlói út 1, 30 491 80 82.
4: Új betonüzem a Bogyiszlói út 1-ben. Egész júniusban ingyenes szállítás földnedves betonra Szekszárdon. 30 491 80 82.
5: Laborvizsgálatra van szüksége? Vegye igénybe a Sugolab szolgáltatásait. Laborvizsgálat gyorsan, beutaló és sorbanállás nélkül. Foglaljon időpontot és jöjjön vérvételre akár már holnap. Sugolab magánvérvételi pont Szekszárdon, Baján és Kalocsán. Bejelentkezés a sugokötőjellab.hu-n vagy 13 és 16 óra között a 0630 590 24 04-es telefonszámon Bíró Aranka vérvételi pont vezetőnél. Sugolab, legyen tisztában a vérképével.
6: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Ennyi volt a reklám. Szekszárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
7: Új korszak kezdődik a budapesti parkolásban, a fővárosban marad a közlekedési múzeum. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Július 1-én új korszak kezdődik a budapesti parkolásban. Fokozatosan megszűnnek a parkolóautomaták, így a parkolási díjakat kizárólag digitálisan, mobil alkalmazással vagy SMS-ben lehet majd kiegyenlíteni. Szintén fontos változás a fővárosban, hogy 25%-kal emelkednek a parkolási tarifák. 2027. január 1-től Budapesten megszűnik a zöld rendszámos járművek parkolási kedvezménye is. A fizetős parkolási zónákban található közterületi töltők használata során a töltés ideje alatt is parkolási díjat kell fizetni. Szintén jövő évtől a 2 tonna saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj 2-szeresét kell majd fizetni, függetlenül attól, hogy elektromos, hibrid vagy belső égésű motoros a jármű. Egy éve bocsájtották fel Magyarország második kutató űrhajósát, Kapu Tibort. Ebből az alkalomból rendezvénysorozat kezdődött a budapesti Millenáris Parkban. Az esemény megnyitóján szólalt fel Tanács Zoltán, tudományos és technológiai miniszter, aki elmondta, bár a Hunar program évvégén lezárul, szeretné, ha folytatódna a megkezdett fejlődés, és erre a fél évre felkérte Kapu Tibort a program vezetésére. A miniszter szerint az űrtevékenység az egyik legfontosabb feladat, mert ez nem csupán egy iparág, egy kutatási terület, hanem befektetés a jövőbe. Az űripar a világ egyik leggyorsabban növekvő ágazata, hangsúlyozta. Budapesten marad a közlekedési múzeum. A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum új központi kiállítóhelyéről döntött a kormány. Most véglegessé vált, hogy nem Debrecenben lesz, hanem Budapesten az egykori északi járműjavító területén, a dízelcsarnok környékén. A debreceni elhelyezéshez kapcsolódó tevékenységet le is állították. A kormány közlése szerint az új közlekedési múzeum projekt előkészítése már megtörtént, de felszólítják a közlekedési és beruházási minisztert, hogy vizsgálja felül a megvalósítás ütemezését. Emellett utasították a projekt és a kapcsolódó fejlesztésekhez szükséges költségek vizsgálatára is. Néhány héten belül lemond a szerb köztársasági elnök tisztségéről Alekszandar Vučić, ugyanakkor továbbra is aktív szerepet kíván vállalni a politikában, és pártja felkérésére részt vesz a következő parlamenti választási kampányban. Az államfő elismerte, hogy a kormányzás során hibák is történtek, elsősorban a személyi döntések terén, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a vezetés minden válsághelyzetben az ország érdekeit tartotta szem előtt.
1: Rádió Andrit időjárás.
7: Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat. Egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik. A legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrit FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
2: Meghosszabbították a vörös kódot, Budapesten is veszélyes betegséget terjesztenek a kullancsok. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. A Szociális és Családügyi Minisztérium szerint a hőségriadó miatt meghosszabbított vörös kód protokoll zökkenőmentesen és hatékonyan működik. A Szociális és Gyermekvédelmi Ellátórendszer biztonságosan üzemel, mondta dr. Tóth Kinga Dóra, szociális, család és idősügyi államtitkár. A vörös kód protokollt valamennyi érintett szociális szolgáltató nappali melegedő és szakosított intézmény megkapta. Büszke a Tisza kormány első 50 napjára, a miniszterelnök úgy véli, ilyen rövid idő alatt már több tucat vállalást sikerült teljesíteniük. Magyar Péter közösségi oldalán az eredmények között sorolta, hogy megállapodtak 6000 milliárd forint uniós pénz hazahozataláról, az infláció évek óta a legalacsonyabb, a forint 5 éve nem volt ilyen erős. Ezek mellett említette azt is, hogy jelentősen olcsóbb lett a magyar államadósság finanszírozása, az üzemanyag pedig már jóval kedvezőbb áron kapható, mint a védett ár idején. Kitért arra, hogy elindították a tisztító tűzműveletet, rövidesen feláll a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal, valamint elfogadták a miniszterelnöki mandátum 8 évben való korlátozását. Mint írta, visszavették a közérdekű alapítványokba kiszervezett 1000 milliárdos állami vagyont, jelentősen csökkentették a képviselők, a kormányfő és a tárcavezetők fizetését, és minimum 50 milliárd forintot spórolnak a képviselői költségkeretek szűkítésével. Magyar kutatók figyelmeztetnek egy kifejezetten veszélyes betegségre, amelyet a budapesti kullancsok akár harmada is terjeszthet. Kutatásuk során egy évig gyűjtötték a veszélyes vérszívókat. A Hunren Magyar Kutatási Hálózat és az Állatorvos Tudományi Egyetem egy teljes éven át gyűjtötte a vérszívókat Budapest egyik Perem kerületében. A szakemberek a laborvizsgálatok során a kullancsokban korábban nem igazolt DNS-t azonosítottak. Fontos felfedezés vizsgálataik alapján, hogy Közép-Európában először mutattak ki városi környezetben egy távol-keleti vándormadarakkal együtt érkező baktériumot, amely tartósan meg is telepedett a külvárosi élőhelyeken. Ez a baktérium az emberi szervezetben magas lázzal, fejfájással, valamint súlyos izomfájdalmakkal járó betegséget okozhat. A rendőrség folytatja a hetek óta zajló közbiztonsági akciót a főváros 11. kerületében lévő kelemföldi vasútállomás környékén. Egy hét alatt 24 embert fogtak el vagy állítottak elő, közölte a budapesti rendőrfőkapitányság. Azt írták, hogy lakossági panaszokra reagálva a rendőrség május 28-a óta állandó, emelt létszámú jelenlétet biztosít a kelemföldi vasútállomás környékén. Éjjel-nappal vannak rendőrök a területen. A rendőrök június 18-a és 25-a között 735 embert igazoltattak, elfogtak vagy előállítottak 24 embert, többek között garázdaság miatt, elfogató parancs alapján, elzárás letöltésének elmulasztása miatt, valakit pedig bűncselekmény elkövetésén értettetten.
1: Rádió Andrét időjárás.
2: Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar több felé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, a legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Rádió Andrét FM 105.1.
0: Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel.
1: Igazi zenei változatosság, hogy jobban teljen az este.

0: Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárdi információk.
1: Ez csak a Rádió Antritól lehetséges.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Mozart, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben. A kereszténydemokrata néppárt a kormány pedagógusok számára bejelentett véremelését kritizálta. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Az elmúlt 20 évben nem fordult elő, hogy ilyen hosszú ideig, azaz 4 egymást követő napon harmadfokú hőségriasztás lett volna érvényben, ráadásul úgy, hogy előtte már a másodfokú figyelmeztetés is érvényben volt. Erről beszélt sajtótájékoztatóján az országos tiszti főorvos. Oroszi Beatrix hangsúlyozta, ez nem egyszerűen meleg időjárás, hanem olyan egészségügyi kockázat, amely a következő 2 napban is fokozott odafigyelést és közös fellépést kíván. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kánikula nem csak egyéni veszélyt jelent, hanem komoly terhelést okoz az egészségügyi ellátórendszerben is. Ez megmutatkozott a növekvő mentőhívások számában is, hiszen 400-450-nel több napi jelzést fogadtak a diszpécser szolgálatok a hétvégén, és túlterheltebbek a sürgősségi osztályok is. A kereszténydemokrata néppárt országgyűlési frakció vezetője a kormány pedagógusok számára bejelentett, átlagosan 3000 forintos béremelését kritizálta, felvetve, hogy annak az adminisztrációs terhen nagyobb lehet, mint maga a juttatás. Rétvári Bence közösségi oldalán rámutatott, a nevelést és az oktatást közvetlenül segítő dolgozók bérének azonnali 25%-os emelési ígéretével kampányoló Tiszának végül egy 0,4%-os pedagógus béremelést sikerült összehoznia. A pályakezdő pótlék 40 forinttal nő, 11.660 forintról 11.700 forintra. Szóvá tette azt is, hogy ezért a csekély összegért most nyáron az összes pedagógus szerződését módosítják, és kérdésesnek nevezte, hogy vajon a bürokratikus teher lesz-e több, vagy a fizetésemelés mértéke. Nem támogatja Márki-Zay Péter és a Mindenki Magyarországa mozgalom a képviselők vagy polgármesterek választhatóságának olyan törvényi korlátozását, amely meghatározott számú ciklus után automatikusan megfosztaná őket az indulás jogától. Hódmezővásárhely polgármestere bejegyzésében azt írta, meggyőződésük, hogy egy valódi jogállamban nem a politikai szereplők körét és a választhatóságokat kell adminisztratív eszközökkel szűkíteni, hanem olyan átlátható és tisztességes feltételeket kell teremteni, amelyek között a választó szabadon dönthetnek arról, kinek adnak bizalmat. Hangsúlyozta, ha egy település vagy választókerület lakói elégedettek a városvezető vagy képviselő munkájával, akkor joguk van őt újra és újra megválasztani. Robert Fico miniszterelnök szerint Szlovákia nem csatlakozhat azokhoz a kezdeményezésekhez, amelyek katonai hitelek révén finanszíroznák Ukrajna védelmi kiadásait, írja a felvidék.ma hírportál. A kormányfő erről a Szlovák Rádióban beszélt és jelezte, a héten zajló egyeztetéseken is ezt az álláspontot kívánja képviselni. Azt mondta, ha más országok össze akarnak fogni a konfliktus finanszírozására, azt valószínűleg nem tudják megakadályozni.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor zivatar több felé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, a legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szekszárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.

nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélegzeted. Minket összeláncolt a képzeled, valami ezerrel végig fut a hátamon.

Azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: Szexárd, az ország és a világ legfontosabb hírei. Ez a Rádió Andrét.
1: Segítik az ukrajnai háború sérültjeit, a szúnyoggyérítés elhagyását kérik a V4 fesztiváltól. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok. Budapesten kapnak művégtagokat az ukrajnai háború sérültjei. Egy szaudi humanitárius program keretében a háború miatt hazájukban ellátás nélkül maradt 100 ukrajnai művégtagra váró beteg kap protézist egy budapesti szakegészségügyi intézményben. Az első méretpontos művégtagok átadására szerdán került sor Szaúd-Arábia magyarországi nagykövetének jelenlétében, közölte az esemény szervező kommunikációs ügynökség. Kitértek arra, hogy az ukrajnai háború miatt sokaknak hosszú ideje nehezen vagy egyáltalán nem elérhető a megfelelő rehabilitációs és művégtagellátás. Erre igyekszik megoldást találni a Szaúd-Arábiai Királyság hivatalos humanitárius segélyszervezete. A Semmelweis Egyetem rektora Mergeli Béla szerint nincs félnivalója az intézménynek a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozóiroda vagyon visszaszerzési hivatala által tartott razzia után. A rendőrök szerdán jelentek meg az Üllői úti központi tömbben egy folyamatban lévő büntető eljárás miatt. A rehabilitációs klinikán tartott átadón azt mondta, a vizsgálat egy klinikai kutatásokhoz kapcsolódó gyógyszerfelhasználás kérdését érinti a belgyógyászati és hematológiai klinikán, és nincs köze az egyetem működéséhez vagy fejlesztéseihez. Az intézmény közölte, hogy teljes körűen együttműködnek a hatóságokkal, de egyelőre nincs hivatalos információ gyanúsítottakról, vagy az eljárás pontos tárgyáról. A szúnyoggyérítés elhagyását kéri a Dunakanyar Környezetvédelmi Egyesület a V4 fesztiváltól. Azt szeretnék, hogy az idei rendezvényen ne alkalmazzanak deltametrin hatóanyagú kémiai szúnyoggyérítést. Az egyesület szerint az aszályos időjárás miatt a térségben jelenleg nincs jelentős szúnyogártalom, ezért az írtás nem indokolt. Felhívták a figyelmet arra is, hogy a kémiai kezelés nem szelektív, így a hasznos rovarokat is elpusztítja. A fesztivál részben Natura 2000-es területet érint, ezért különösen fontos a természeti értékek védelme. A szervezet szerint a szer elsodródása a dunamenti vizes élőhelyeket is veszélyeztetheti, mivel a deltametrén a vízi élővilágra is káros. A V4 fesztivált július 1-e és 4-e között rendezik meg Nagymaroson. Emléktáblát és emléklapot állítanak Scherrer Péter tiszteletére a budapesti Margit szigeten egy olyan platánfánál, amelyhez az idén májusban elhunyt színművészt szoros személyes kötelék fűzte, írja a Blick. A színművészre elementáris hatást tett a két egymás mellett álló, szinte egybefonódó platánfa, amikor először meglátta. Két hét leforgása alatt 31 új fajt azonosított egy kutatóexpedíció, írja a 24.hu. A tudomány számára korábban ismeretlen élőlényeket az Atlanti-óceán déli részén Brazília partjaitól nem messze fedezték fel. Mindet az óceán középső vízrétegében találták meg, amely a világ legnagyobb és leggazdagabb ökoszisztémája. A kutatócsoport mintákat is gyűjtött, amelyek genetikai elemzése lehetővé tette az ismeretlen fajok gyors leírását.
0: Rádió Andrét időjárás.
1: Szerdán a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor zivatar több felé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. Az északias szél a Dunántúlon nagy területen megerősödik, a legmagasabb hőmérséklet 32 és 39 fok között valószínű.
0: Rádió Andrét, FM 105.1. Induljon egy újabb óra Szexárdon a ma kedvenceivel és a tegnap slágereivel. Igazi zenei változatosság egész éjjel.
2: Wow, wow, damn.

Egy helyen a legváltozatosabb zenék és a legfontosabb szexárti információk. Ez csak a Rádió Antriton lehetséges. A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: Budapesti Rádiót.
1: Ha van szexárd is,
0: ez
1: a Rádió Andrét.
0: A ma kedvencei és a tegnap slágerei.

0: kedvencei és a tegnap slágerei. Ez a Rádió Antrét.
1: Köszönjük.